0: Két eredeti felvétel következik Táncházban című műsorunkban. Kis Benedek Sándor énekel egy pásztornótát, majd Balogh Rudolf és zenekara játszik domaházi lakodalmi csárdásokat.
1: Én vagyok.

A Palócföld zenei örökségéből válogatta most következő összeállítását a Tarsoly zenekar. Az Írtam egy levelet Amerikába című lemezről, melyen ez az összeállítás szerepel, utána a Postakocsi című következik népzenei műsorunkban. Ismét észak-magyarországi balasagyarmati muzsika, melyet a muzsikusok Baranyai Dezső és zenekara repertoárjából állítottak össze.

2021-ben megjelent Írtam egy levelet Amerikába című albumról következzen még egy összeállítás. Az énekes ismét Zsikó Zsuzsanna lesz, utána pedig Zsikó Zsuzsanna testvére Zsikó Zoltán muzsikál zenekarával. Az összeállítás címe Otthonról.

előző összeállítás címe, melyet a Zsikó zenekar előadásában hallottunk, Otthonról volt. A következőjé pedig az Otthon maradt szerető bánata, melyet Csonka Ferenc, a vajdasági remek prímás és zenekara muzsikál.

Táncházban című műsorunkat a Pendergő Tambura zenekar felvétele zárja. Ennek a bandának is tagja Csonka Ferenc, a Halmos Béla Vándor díjas prímás, illetve testvére, a szintén kiváló muzsikus, tamburás Csonka Balázs. Katonadalok szólnak előadásukban az első világháború emlékére. Mivel műsoridőnk lassan lejár, munkatársaim Sztrányócki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gorzsás Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.

Köszöntöm kedves hallgatóinkat a Népdalok kimeríthetetlen kincses tárában. Mohács 500 sorozatunk folytatásaként ezúttal egy erdélyi, a török idők emlékét őrző ballada változatait mutatom be. A Kolozsvár megyei Visáról ismert az Amott vagy Imhol kerekedik egy fekete felhő kezdetű ballada, melyet a bevezetőben Papp András játszott furuján.

0: vagyok.
1: A verset rabénekként 1813-ban már Pálóczi Horváth Ádám is feljegyezte azzal a dallammal, amellyel Kodály Zoltán 1914-ben az árgirusról szóló szép históriát gyűjtötte. Kis Lajos 1957 és 1960 között több változatát is gyűjtötte a Szerém vármegyei kórógyon. Valamennyit oktávambitusú, parlandó, rubátó előadású, emelt terc és emelt szeptimes pentaton dallammal, rabének és más lírai szövegekkel.

Visán is él a dal rabénekként, jellemzőbb azonban balladaként. A visai két legemlékezetesebb előadást Kallós Zoltán rögzítette 1964-ben és 1965-ben Gáspár Péterné Fodor Sáritól. A most következő változatnál a 12 szótagos vershez a klasszikus B3-ról kezdődő, az 5. fokra fölérő recitáló dallamot választotta. A 4 soros dallamot azonban két nagy sorként értelmezte, ahogy teszik ezt más előadók is a régi stílusú recitatív dallamok esetében. Gáspárné egyetlen levegőre így két nagy sort, vagyis 24 szótagból álló szöveget fogott egybe, anélkül, hogy a levegő hiányával küszködött volna. Mindezt úgy, hogy a vershez illő, kényelmes, lassú tempót választott, soronként apróbb megállásokkal, a dallamban díszítő hangok alkalmazásával.

0: Megunta két lábom, márván követ nyomni. Megunta két kezem, hírharangot húzni.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Készítette.
2: A pontos idő 3 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

A pontos idő 4 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió.

szalma, úgy ment a libidéni a vásárba, csuhalja, tartozom én a kocsmába, csuhalja.

én megbelebelenyom tam neki, de csuhalja, szánom, bánom, amit tettem, csuhalja, hogy más babáját elszerettem, csuhalja.

0: azt is mondja meg, bánatomba beugrom a Dunába. Édes, kedves, tekintetes asszony, jöjjön meg a jobbik eszem magának.
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

där, här sticker Toyolarien här.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó Tisza partján, ott születtem.
0: Népzenék.

0: Öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álom, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

szemet, oda ment cserébe. Minden rózsán csókos lehelet, rabja lettem ragyogót egy szemednek. Dobj egy csókot felém, s te leszel az enyém, szívemet oda ment cserébe. Musikálj csak prímás, a játékot csodás, húzzad most vígan a filembe. Csalfa lett a babám, jár egy leány után, nem nézek a vígan.

0: csokok rejálja.
1: Dankó Rádió. Sopronban FM 101,6. A Magyar Zene Rádiója.

forrót, recse vicce haj, leveles a baj, engem ő rózsám, soha meg ne csaj. Recse vicce haj, leveles a baj, engem ő rózsám, soha meg ne csaj.

A pontos idő 5 óra. Éjszakai dalcsokor. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

av sugar och tenni. Vagyok ettől meglátott, hogy menekül a bára. Ne húzz tehát keserűbbre a keserű szádat. A napsugár

0: Beszapiacon!
1: Dankó Rádió. Éjszakai dalcsokor. Válogatás következik a Dankó klubkoncertek felvételeiből.

te kislány, barna kislány, jaj, de tetszik valamennyi. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Megforgatom mindegyiket, megszerettem az egyiket, kitáncolom magamat az angyalát. Szőke kislány, barna kislány, folytassuk a ragyogóját. Húzzad, húzzad ezt a nótát, most már mindegy fene bánja.

mulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, ezt a nótát hajnalig a ragyogóját. Hiszen úgyis egyszer élünk, senkivel mi nem cserélünk, kimulatjuk magunkat az angyalát. Húzzad, húzzad, ezt a nótát hajnalig.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: A pontos idő 6 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Észak-keleten még sok napsütésre számíthatunk. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Az amerikai kormány ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat, jelentette be Donald Trump, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Az ukrán elnök élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést. Vladimir Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók könnyítését, és szerinte Moszkva ezek után még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Idehaza felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter a döntést a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzés kiírását tervezi annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A hírre reagált a Fidesz frakció, szerintük a döntéssel a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Újabb meghallgatásokról és dokumentumok bekéréséről döntött a kegyelmi botrány felelőseit vizsgáló bizottság. A testület több korábbi gyermekvédelmi és önkormányzati vezetőt, köztük a volt bicskei polgármestert, fideszes országgyűlési képviselőt, valamint a gyermekotthon két munkatársát is meghallgatja. Emellett bekérik a kegyelmi üggyel kapcsolatos eredeti iratokat. A balatoni nagyberuházások leállítását sürgetik civil szervezetek. Felhívásukban azt kérik, hogy az érintett hatóságok függesszék fel a partszakaszokat veszélyeztető építkezéseket. Az érintett területek kerüljenek állami tulajdonba, és egy a tó védelmére szolgáló alap létrehozását sürgetik. Valamint programot indítanának a környék őshonos élővilágának helyreállítására. A talajjavítás érdekében nem viszik el a zöld hulladékot a budapesti parkokból, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta, a kivágott fákat és levágott gallyakat is a helyi színen hagyják, mert komposztálódva megtartják a vizet a talajban. Ma van a hajléktalanok világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a hajléktalanságban élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Minden negyedik hajléktalan 60 év feletti, és minden tizedik túllépte a 70. életévét. Végül az időjárásról. Jelenleg 2 és 14 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 13-14 fokot mérnek. Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad, délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű.
1: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
3: Jó pihenést kívánok a korán ébredő kedves hallgatóknak! Ma október 10-e szombat van, Gedeon napja. Isten éltesse a Gedeonokat, no meg természetesen mindazokat, akik a mai napon ünneplik a születésnapjukat. Kedves hallgatók, 7 óra után Herendi Gábor filmrendezővel fogok beszélgetni, de most 6 és 7 óra között többek közt hallható lesz majd az Erdőfű zenekar, Budai Beatrix és Cserháti Zsuzsa is. Gubik Petrával kezdünk, aki Presser Gábor és Stevanovic Dusán szerzeményét adja elő. Játsz még!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, az Erdőfű zenekar játszik Hajnalit és Keservest.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják. Kedves hallgatók, ezen a hétvégén Szilágyi Sándor nótaénekes munkássága előtt tisztelgünk. Most hallgassák meg Szilágyi Sándor gondolatait az ajándéknótákról.
1: Nagyon-nagyon függ az előadók tálalásától. Mikor, hogy, milyen körülmények között, milyen jellegű nótát, mennyire kedvesen tudod azt tálalni. Minden héten lakodalmakba vagyok. És ugye a könnyű zene uralja a világot, mindenhol könnyű zene, mullatos tánczene, de én mindig megkapom a magam módján, hogy mikor lehet bekopogni egy embernek a lelki világába egy magyar nótán keresztül. És egy nagyon-nagyon reményekkel tele dologról tudok beszélni, hogy mindig ajándékba összeszedem a lakodalomba a kisgyerekeket, körbeállítom, és a vőlegénynek és a mennyasszonynak ajándékba megpróbáljuk a magunk módján elénekelni a Nád a házam teteje. Tehát a legegyszerűbb darabokkal, hogy szeressék a gyerekek. Tehát nem az akácos úttal kezdünk, vagy a vén cigánnyal. Tehát ezt szeretném kifejezni, és erre szeretnék hangsúlyt tenni, hogy az előadó művészek, a nótaénekesek, bárki, tehát legyen nagyon-nagyon tapintatos, tudjon ugyanarra a hullámhosszra rákerülni, mint az előtte ülő vendég.
0: Kedves hallgatók, most Budai Beatrix és Szilágyi Sándor adja elő Baranyai István és zenekara kíséretével Tarcsai Vilmos csárdását. A vásárhelyi híres promenádon. A felvétel a Dankó Klub 2022. április 26-ai Martfűi előadásán készült.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Dömsödi Farkas Bálint adja elő a Messze van a kicsi falum című hallgatót.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a Hajmási Péter, Hajmási Pál című dal Szendi Szilvi előadásában.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Cselényi József előadásában hallhatják Farkas Imre hallgatóját. Esik eső, hegyen völgyön.

már ez a világ mindig talál hibát, azt a ragyogóját. Beszélik, hogy iszom, kocsmában húszatom, hajnalig a nótán. Szememnek is van egy vétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Szememnek is van egy vétike, rákacsint a menyecskére. Nincsen egyéb hibám, szeret is a babám azt a ragyogóját. Eddig minden babám az első csók után már a szívem kérte. De most a tizedik, nem áll csókot pedig, láz a hideg érte. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát, azt a ragyogóját. Azt mondja, a szíve fázik, mert a torkom bortól ázik. Megjavulok tehát, tejet iszom, na hát, azt a ragyogóját.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szőke Nikoletta adja elő Jónás Géza és zenekara kíséretével Losó Lakatos Sándor Róbert szerzeményét. Torontói emlék.

Kedves hallgatók, nem sokára 7 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen Herendi Gábor filmrendezővel fogok beszélgetni, valamint hallható lesz még többek között az Új Gereben együttes Gáspár Anni és Gyulai Erzsébet is. A hírekig a Stúdió 11 muzsikál.

0: Műsorajánló.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap, 13:10-től a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 7 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány. Változékony idő lesz estétől sokfeli esővel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Vladimir Zelenszky gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerinte a lépés beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Idehaza felmondja a déli körvasút kivitelezési szerződését a kormány, és kizárja Mészáros Lőrinc cégét a V-hidat a folyamatban lévő vasúti közbeszerzésekből. Magyar Péter miniszterelnök a közbeszerzési szabályok megsértésével és az állam megkárosításával indokolta a döntést, miután az Európai Bizottság megvonta a beruházás uniós támogatását. A kabinet új közbeszerzési kiírását tervezi, annak érdekében, hogy ismét elérhető legyen az uniós forrás. A Fidesz szerint a kormány kiszorítja a magyar cégeket a magyar beruházásokból azért, hogy a helyükre külföldi cégek kerülhessenek. Az állami számvevőszéket is bírálta a déli körvasút építése kapcsán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint a szervezet elnöke Vindis László tudott a beruházással kapcsolatos szabálytalanságokról, ezért le kellene mondania. A számvevőszék közleményében visszautasította a kormány fővádját. Hangsúlyozták, hogy az építkezést érintő vizsgálat során együttműködtek az európai számvevőszékkel. Hozzátették, hogy a szervezet nem hatóság, és nincs elsődleges ellen őrzési feladata az uniós források felhasználásával kapcsolatban. Literenként 25 forint kedvezményt kapnak a gázolaj árából a fuvarozók a 7,5 tonna feletti tehergépjárművekre és az autóbuszokra az év végéig. Az összeget a jövedéki adóból engedik el úgy, hogy azt utólag tudják majd visszaigényelni a jogosultak. Erős földrengés rázta meg Panamát, a Richter skála szerinti 7,6-es erősségű földmozgás a fővárosban is érezhető volt. Több száz embert kimenekítettek, de halálos áldozatokról, sérültekről nem érkezett hír. Helyszíni beszámolók szerint néhány körzetben pánik hangulat alakult ki. Több épület és út is megrongálódott a közép-amerikai országban. Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad, délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső, másutt újból kisüt a nap. A pontos idő 7 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 7 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak! Nem sokára Herendi Gábor filmrendezővel fogok beszélgetni, de ebben az órában hallható lesz még többek között Gyulai Erzsébet, Gáspár Anni és az Új Gereben együttes is. Bilicsi Tivadarral, Csákányi Lászlóval és Fónai Mártával kezdünk, akik ifjabb Magyari Imre és zenekara kíséretével adnak elő egy csárdás csokrot.

Would you think I'd draw an effect? Horrified!

komám lényegesen bélehetett rúgva. Szőke kislány, csit, csit, csit, sugok neked valamit, viseld magad szépen, elveszlek a héten.

0: Azt felleszünk az égben. Egy kicsi.
1: Most aztán nagyon halka, hogy nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, mi mozog a zöld leveles bokorban. Nini, nini, nini, nini, nini, nini, nini, mi mozog a zöld leveles bokorban. Azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr, ugrotni a zöld leveles bokorba. Azt gondoltam, hogy egy róka, vagy egy nyúl, se nem róka, se nem nyúl, komám asszony meg egy úr, ugrotni a zöld leveles bokorba.
0: Ide a fülembe. A faluban nincs több kislány, csak kettő, az egyiket elszerette a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti, hi-hi-hi, mert őt meg a segédjegyző szereti.

0: sen szeretik, szeretik. A faluban nincs több kislány, csak kettő, csak kettő. Az egyiket elszerette a jegyző, a főjegyző, a másik meg a kapuban neveti. Mert őt meg a segédjegyző szereti, szereti. A másik meg a kapuban neveti.
1: Jaj, eresztegi, peresztegi, tudja vele, milyen neki?
0: Jaj.
2: Záróra!
3: Záróra, Mártuska! Mi a nótája?
2: Semmi!
3: Semmi? Hát akkor

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és a stúdió vendége Herendi Gábor filmrendező. Szia, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
1: Üdvözlöm a hallgatókat, és köszönöm, hogy meghívtál.
0: Te egy sikeres fogorvosi pályát hagytál ott a reklámfilmezésért, majd pedig a játékfilm készítésért. De van olyan konkrét pillanat az életedben, amikor emlékszel, hogy mikor választottál a fogfúró, illetve a kamera között?
1: Hát ez egy szerencsés történelmi helyzethez kapcsolódik, mert hogy ugye én a fogpotlásnői klinikán dolgoztam, volt magánrendelőm, de akkor még csak akkor lehetett az ember magánfogorvos, hogyha a napi 8 órát az állami egészségügybe ledolgozta. Ugye én az egyetemen voltam tanársegéd, és a rendszerváltás hozta el azt a lehetőséget, hogy maradhattam magánfogorvos, de nem kellett az állami egészségügybe dolgozni, és ez a magánfogorvoslás, ez heti 2 délutánomat foglalta igazából el.
0: És egyszerűen ráértél?
1: És egyszerűen ráértem, anyagilag ez biztosította a megélhetésemet, és akkor miután én tényleg mindig a filmmel akartam foglalkozni, a felszabadult időmbe nagyon tudatosan elkezdtem elindulni. Hát ugye akkor a reklámszakma volt igazi lehetőség, mert az akkor bimbózott, ugyanúgy nem volt igazából ugye a szocializmusban, és a reklámszakmából rengeteg páciensem volt, a Geszti Pétertől kezdve, az Angyalosig, sok-sok olyan ikonikus alakja az újuló reklámszakmák, akiknek én így felajánlottam a lehetőséget, hogy használjanak ki, próbálják ki, én olyan kreatívnak érzem magam, és akkor először csak így freelancerként, külsősként írogattam reklám filmeket, reklám, rádióreklámokat, sajtóhirdetést, ilyeneket, és kiderült, hogy ezek működnek, szerették őket.
0: Te találtad akkor ki a Macit is a postabanknak?
1: Nem, az még a Kozma Péter volt, én
0: de
1: tőle vettem át.
0: Igen, igen. Például a Hevesi Tamással.
1: Így van.
0: Az már egy klip volt.
1: Igen. Hát egy ilyen rejtett reklám gyakorlatilag, ugye azt a Postabank finanszírozta, és a Postabanknak volt egy ikonikus figurája, Mütyi, aki szerepelt benne. És akkor gyakorlatilag így elindultam ezen a pályán. Én jelentkeztem különben a főiskola rendező szakára, de nem vettek föl. És akkor az engem megacélozott, hogy az úristen, itt, ha úgy látják ők, hogy nincs bennem tehetség, én akkor is bebizonyítom. És akkor végülis tényleg ez adódott, hogy a reklám szakmába el lehetett indulni, és a mai napig azt gondolom, hogy a legjobb iskola volt, a reklámfilmekre sok pénz volt, ki lehetett próbálni a legújabb technikákat, és hát én 10 évig reklámfilmeket csináltam. Szerencsés is voltam, talán tehetséges is, mert aztán így nagyon az élre törtem, és hát több mint 600 reklámfilmet csináltam.
0: Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Herendi Gáborral, de most hallgassuk meg a Bombon Együttes és Duba Gábor szerzeményét a Bombon Együttes előadásában. Valami Amerika.

0: Mi Amerika!
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, az új Gereben együttes következik. Túl a vizen!

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Herendi Gáborral. Reklámfilmekkel kezdted, de ez a te játékfilmjeidnek is a vizualitásában azért elő-elő bukkan. Szerintem, bár én outsider vagyok ez ügyben, de egy reklámfilm az attól nagyszerű, hogy abban az egy percben maximum egy teljes filmet kell csinálni.
1: Hát ezért szoktam azt mondani, hogy én nagyon örülök, hogy végül így alakult az én életem, hogy a reklámfilmeken tanultam meg filmezni. Azt szoktam mondani, hogy ha valaki 30 másodpercben el tud egy történetet mesélni, akkor a másfél órában lubickol. És én tényleg így éreztem, ugye az első filmem a Valami Amerika volt, aminek a forgatókönyvét már nagyon-nagyon régóta irogattam és dédelgettem. Hát én azt gondolom, hogy minden filmet csinálni akaró embernek a nagy álma az, hogy egy játékfilmet csináljon, végülis az a koronája ennek a szakmának. És én erre nagyon tudatosan készültem, és gyakorlatilag 10 év után éreztem azt, hogy én most már birtokában vagyok minden tudásnak, hogy ezt a filmet megcsináljam. Azért kanosszát jártam ezzel a dologgal, mert a financiális hátterét meg kellett teremteni, és akkor még én az államtól nem nagyon kaptam pénzt. Egyrészt azt se tudták, hogy ki vagyok, tehát nagyon-nagyon szeparálódott a reklámfilmkészítők és a játékfilmkészítők, és azért sok-sok olyan embernek, olyan rendezőnek, akit aztán végül úgy megismertem, és példaképemnek tartottam, odaadtam a forgatókönyvet, és mindenki nagyon-nagyon erőteljesen le akart beszélni róla, hogy egy belterjes dolog, ez a kutyát nem fog érdekelni.
0: Hát gyakorlatilag önmagadról írtad ezt.
1: Igen, de azért én azt gondoltam, hogy bár tényleg a filmszakmán belül játszódik, de hát annyira emberi dolgok vannak benne, hogy ez mindenkit meg fog érinteni.
0: Tépj szét! Szakács László és Rönki Fruzsina szerzeményét Oroszlán Szonya adja elő.

0: Örökzöld klasszikusok a Dankó Rádióban, felejthetetlen előadókkal.
1: Összecsendül két pohár,

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Herendi Gáborral. Beszéltünk már a Valami Amerikáról, ez volt az első nagyjátékfilmed, de mennyire volt nehéz ennek a nagyon nagy közönség sikernek utána menni, és a következő filmet megcsinálni azzal a közönség elvárással, hogy hát legalább ugyanilyen jót várunk.
1: Hát igen, azért ez mindig komoly nagy teher egy emberen, és a vicc az, hogy a financiális részét érthető módon sokkal-sokkal könnyebb volt összerakni, ugye ez a Magyar Vándor volt a következő film.
0: És hát azért ez egy érzékeny téma lehetett akkor, pláne Magyarországon.
1: Az volt olyannyira, hogy a szélső jobb oldal azt kikérte magának úgy, hogy még nem is volt mozikban, csak ugye annak elég nagy reklámja volt, és külön műsor volt a tévében, vita arról, hogy szabad-e ugye a magyar történelemből viccet csinálni. Én emlékszem, a Jakub Csak Gabi vezette, és hát nagyon vicces volt, mert ő nagyon ügyesen kérdezte ott a jobb oldal képviselőit, és hát abba szerencsétlenek nagyon belefulladtak abba a témába, hogy hát nem tudtok róla semmit, nem is láttátok, csak annyit tudtok, hogy esetleg ez egy humoros film. Úgyhogy hát azt a csatát nagyon megnyertem, de a kritikusok nagyon nem szerették, és ez az, ami nekem nagyon megfeküdte a gyomromat, tehát még nem voltam felvértezve gyakorlatilag ezek ellen, és hát nagyon-nagyon fájó volt, hogy nagyon mást vártak, ezt azóta már úgy többet elemeztem, hogy

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Szilágyi Sándor adja elő Lakatos Miklós és zenekara kíséretével Kókai István hallgatóját. Hiába süt a világra!

0: színhely az a kis kési.
1: Kedves hallgatók, nem sokára 8 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen folytatjuk a beszélgetést Herendi Gábor filmrendezővel, valamint hallható lesz még többek között Hatvani Kisgyöngyi, Lakatos Zoltán és Simon Boglárka is. A hírekig Balázs József és zenekara muzsikál.

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 8 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Ideiglenesen feloldja az orosz gázolajra kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Lezárták hétvégére a déli pályaudvart. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Ideiglenesen feloldja az orosz gázolaj szállítására kivetett szankciókat az Egyesült Államok. Ezt Donald Trump amerikai elnök jelentette be, miután Vlagyimir Putyin orosz elnökkel tárgyalt telefonon. A megállapodás értelmében Oroszország a jövőben nagy mennyiségű gázolajat szállíthat a világpiacra. Elemzők szerint a döntésben közrejátszott, hogy az iráni konfliktus miatt jelentősen drágultak az üzemanyagok az Egyesült Államokban, ami rontotta az amerikai elnök népszerűségét a novemberi félidős választások előtt. Élesen bírálta az orosz energiaexportot megkönnyítő lépést az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij gyengeségnek minősítette a szankciók feloldását. Szerint a lépés beruházás a háborúba, amelynek véget kell vetni. Azt is hozzátette, hogy ezek után Moszkva még kevésbé fogja komolyan venni Washingtont. Nem talált különösebb szabálytalanságot a belügyminisztérium belső vizsgálata az augusztus 20-ai tűzi játék közbeszerzése körül. A testület ugyanakkor hiányosságokat tárt fel a döntések, a cégkiválasztás szempontjai és a költségbecslés dokumentálásában. Állásfoglalásuk szerint a sürgősség mellett is rögzíteni kellett volna, ki milyen javaslat alapján miről döntött. A rendőrség szerdán jelentette be, hogy versenykorlátozó megállapodás gyanúja miatt nyomozás indult az augusztus 20-ai rendezvények szervezése miatt. Karbantartás miatt a hétvégére lezárták a déli pályaudvart, ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek, és onnan is indulnak. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. Tornádó pusztított tegnap Szicília nyugati részén, a Marszalán és a környező településeken pusztító forgószél lerombolt egy házat, megrongált egy iskolát és több más épületet. Az iskolában 6 gyerek könnyebben megsérült. Egy autó szakadékba zuhant, 2 embert súlyos sérülésekkel vittek kórházba. Az olasz hatóságok már szeptember elején figyelmeztették a lakosságot arra, hogy a forró nyár ősszel szélsőséges időjárási eseményeket idézhet elő Szicília szigetén. Végül az időjárásról. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. A pontos idő 8 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
4: Jó pihenést kívánok a 8 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nem sokára folytatjuk a beszélgetést Herendi Gábor filmrendezővel, de ebben az órában hallható lesz még többek között Simon Boglárka, Lakatos Zoltán és Hatvani Kis Gyöngyi is. Hűvös Völgyi Ildikóval kezdünk, aki Lakatos Miklós és zenekara kíséretével adja elő Eizman Mihály és Kellér Dezső örökzöldjét. Jaj, de jó, a Habos Sütemény! Közreműködik Kovács Erik és zenekara.
5: Én itt megkérem a nénit, megkérem a bácsit, ha kicsit kíváncsik, hogy hogyan él a babszika, az árva lány. Figyeljenek jól rám, panaszaim előadom én. Kérem, nekem nincsen pénzem, moziba se járok, mint a többi lányok, és ha nekik a kezükben

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most 60-i Kisgyöngyi adja elő Tordai Zoltán és zenekara kíséretével Erdélyi Mihály csárdását. Künn a dorozsmai határban.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Herendi Gábor filmrendezővel. A Kincsem című filmed történelmi léptékkel, és szerintem ugyanakkor a költségvetéssel is készült. De egy ilyen hatalmas büdzséjű és nagyon látványos közönségfilmmel hogyan lehetett egyensúlyt tartani a hollywoodi látványossággal, illetve a talán már a Magyar Vándorból tapasztalt kritikai elvárásokkal?
1: Jó, hát az műfajában nagyon más volt, mint a Magyar Vándor, tehát annyiban mind a kettő kosztümös film, ez tény. Sajnos nagy súllyal nehezedett rám, hogy ez ilyen nagy büdzséből készül, ugye az akkori idők legmagasabb költségvetése volt ennek a filmnek, de tényleg őszintén életemben ennyi kompromisszumot nem kellett kötnöm, tehát még az a közel 3 milliárd forint is kevés volt igazából erre a filmre. A forgatókönyvben csak érdekességnek, hogy a forgatókönyvben ugye az volt a lényege, hogy a Blaskovics Ernő, a gyermek lássa az apja halálát, és ez egy 1848-as harc téri jelenet volt, egy csata, ahol elesik a papa, és ennek szemtanúja a gyerek, és kiderült, hogy ez olyan baromi drága ennek a csata jelenetnek a megcsinálása.
0: Ezért belementetek egy szobába.
1: És gyakorlatilag igen, át kellett írni a forgatókönyvet, tehát már eleve a forgatókönyvnél is kompromisszumokat kellett kötni, de utána sajnos nagyon sok ilyen van. Ezzel együtt nagyon azt érzem, hogy látványos lett a film, és különben tényleg köszönhetően a magyar technikai tudásnak akkor már elég sok szervizmunka volt itt Magyarországon, nagy amerikai filmek, és például elképesztő pirotechnikai tudással érkeztek, és ezt a nagyon látványos jelenetet, amikor ugye fölgyullad az istálló, meg maga a palota is, azt azért tudtuk ennyire klasszul megcsinálni. Tehát, hogy én így azt gondolom, hogy állja a versenyt az amerikai látványos filmekkel.
0: Ha jól tudom, nagyon... akkor viszont Andy Vajna, aki akkor a magyar filmszakma vezetője volt, még azzal sem volt elégedett, illetve harcolt az ellen, hogy a főszereplő ne az legyen, aki volt.
1: Igen. Hát igen, ez egy ismert történet, azt hiszem, hogy legalábbis már több helyen elmondtuk, hogy ő nagyon-nagyon nem értett egyet az én választásom, hogy Nagy Ervin legyen ennek a főszereplője. De a többiek, és különben ezt most egy kicsit az ő javára írom, hogy a többiek meggyőzték, hogy ez Magyarországon, de nem csak Magyarországon, egész Európában rendezőközpontú filmkészítés van, tehát az a fajta amerikai produceri hozzáállás, amit ő képviselt, az itt nem működik, és azt meggyőzték, hogy ez a rendező felelőssége, hogy kit gondol a legjobbnak erre a szerepre, és akkor végül is így ment át az Ervin, és a mai napig úgy gondolom, hogy ő tökéletes választás volt erre a szerepre.
0: Bocsánatot kért valamelyik őtöktől is? Vajna?
1: Nem, nem volt az a típus, de hát volt konfliktus, ő a filmet sem igazából érezte jónak, nem nagyon tudta megmagyarázni, de...
0: Mennyi nézőt hozott ez?
1: 485 ezer.
0: És ő ez majdnem félmillió.
1: Igen, és ő azt mondta, hogy nem lesz 60 ezer nézőm, meg fogom látni. És akkor azt hiszem, ez még inkább egy kicsit növelte a konfliktust közöttünk, hogy nekem lett igazam.
0: Mert az élet szép. Rutka Róbert szerzeményét Tarján Zsófia és Kis Tibor előadásában hallják.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. március 4-i új Szent Iváni eseményén rögzítettük. Lakatos Zoltán és Ökrös László adja elő Johann János és zenekara kíséretével Dankó Pista andalgóját. Hamis a rózsám.

0: szemet.
1: Dankó Rádió. Zalaegerszegen FM 96,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Herendi Gáborral. A te filmjeidben, akár a Toxikomára, vagy a Valami Amerikára gondolok, kulcsfontosságú a dinamikája a szereplőknek. De mi a legfontosabb szempont a te számodra a casting során? Hogyan teremted meg a bizalmat a forgatáson ezek után, illetve ha nehezebb drámai jelenetek vannak, akkor mi a legfontosabb a színésszel való elvárásod kapcsán?
1: Hát én azt gondolom, hogy kell egy nagyon-nagyon fontos kapcsolat, kémia a színésszel. A színésznek nagyon-nagyon fontos, hogy bízzon a rendezőbe. Én ezt érzem a kulcsának a dolognak, mert a színész ugye úgy forgat, hogy nem a történet sorrendiségébe természetesen, tehát nem kronológiában, mert az egy nagyon drága műfaj lenne, hanem össze-vissza. Tehát ő egy kicsit el van veszve a sötét erdőbe, és ugye ő a rendezőre támaszkodik, hogy te itt most éppen gyűlölöm, szeretem, itt milyen hangulatban, itt depressziós vagyok, vagy itt most nagyon jó a kedvem. Tehát, hogy ezeket a hangulati dolgokat nekem kell kézen fogva őt végigvezetnem azon, hogy aztán a végén tényleg egy ilyen egységes, szép íve legyen az ő játékának. Tehát ő nagyon, a színész nagyon rá van szorulva a rendezőnek a vezetésére, és hogyha azt érzi a rendezőn, hogy nagyon magabiztos, és nagyon tudja, hogy mit akar, akkor ő nyugodt, és akkor meri rábízni magát a rendezőre, és én nagyon igyekszem tényleg felkészülten a forgatásokra menni, és talán ezt érzik a színészek, és emiatt különben jó hangulat is van a forgatásokon, ami nekem elengedhetetlen, pláne amikor vígjátékot csinálunk, akkor az nagyon fontos, hogy azt egy nagyon jó hangulatba csináljuk, de én még azt is merem mondani, mert a Toxikom az tényleg egy vérdráma, és ott is nagyon-nagyon jó kedvel és jó hangulatba csináltuk, mert éreztük, hogy valami jó kerekedik ki ebből az egészből.
0: Valami Amerika még. Rutka Róbert és Duba Gábor szerzeményét Tóth Gabi és Csipa adja elő.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, tradicionális népzenével folytatjuk műsorunkat, a Sergő zenekar következik. A szerelem szívfájdalom.

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és folytatjuk a beszélgetést Herendi Gáborral. A könnyed vígjátékoktól kezdve a kosztümös nagy történelmi drámán át egészen a Toxikum a megrázó életrajzi ihletésű realizmusáig szinte minden műfajban kipróbáltad magad, és akkor még nem beszéltünk ugye a reklámokról, amiről beszélgetésünk elején azért szót említettünk. De melyik zsánerben érzed magad igazából otthon? Értve azt is mondhatnám az, hogy melyik műfajt kedveled a legjobban?
1: Igazából ugye a portfólió alapján azt lehetne mondani, hogy a vígjátékokban érzem magam otthon, de azért ezt én semmilyen szinten nem merném kijelenteni, mert nagyon nagy vágyam van arra, hogy többféle műfajba is kipróbáljam magam. A Toxikomát például nagyon-nagyon szeretem, egy kicsit kirántott ebből a csak vígjátékos műfajból, de tény és való, hogy nagyon szeretek vígjátékot csinálni, leginkább azzal is keresnek meg, tehát hogy azért egy kicsit ilyen egyoldalú, hogy milyen filmeket csinálok, de azért nekem vannak a fiókban olyan forgatókönyvek, amik itt az elmúlt időszakban nem lettek elfogadva ilyen-olyan okok miatt, és például abból egyik se vígjáték, tehát van három olyan forgatókönyvem, ami nagyon izgalmas, és van benne kosztümös film, van benne sci-fi például, amit nagyon szeretnék. Nagyon készülünk egy thrillerre, krimire, tehát hogy kedvem az nagyon-nagyon van, hogy mindenféle műfajba kipróbáljam magam.
0: Másnap Rutka Róbert szerzeményét Tisza Bea, Czerowski Henriett és Tunyogi Bernadett előadásában halljuk.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2026. február 24-i Martonvásári eseményén rögzítettük. Kálmán Imre a Csárdás királynő című operettjéből következik a Húzzad csak kivilágos vérradatig című dal, Buch Tibor előadásában Miskolci Balogh Zoltán és zenekara kíséretével.

közben meg ne rágjaja szívedet a próbánat. Jaj, jaj, jaj, na segítsenek, hogy?

0: Önök a Dankó Rádiót hallják, és maradt még egy kicsi időnk, hogy befejezzük legalábbis mára a beszélgetést Herendi Gábor filmrendezővel. Nyilván most is van valami, amivel foglalkozol, milyen állapotban van, forgattok-e már, utómunkálatok vannak, vagy még simogatjátok az írásos anyagot?
1: Nem, már leforgattuk a filmet, az a címe, hogy Karácsonyra megjövök, és ez egy igazi karácsonyi családi vígjáték különben, szerintem nagyon-nagyon édes lett, és ennek az utómunkálatain dolgozom, összevágni már összevágtuk, a producerek nagyon boldogok szerencsére, úgyhogy de most a hangutómunka, meg zenéket szerzünk hozzá.
0: Zenéket kik csinálták?
1: Hát, van benne ilyen megvásárolt nagy sláger is, de az örök munkatársam Rutka Róbert, aki szerzi a zenéit a filmnek, mi már nagyon össze vagyunk kötve, és nagyon, nagyon tudunk együtt dolgozni. Úgyhogy ez jön december 3-ától a mozikba, és most...
0: Azt el lehet mondani, kik a főszereplők?
1: El lehet mondani, mert azért már úgy elkezdtük reklámozni. Csányi Sándor, Lovas Rozi, egy házaspárt alakít, van három tündéri lánygyermekük, és elképesztő, zseniális gyerekszínészeket találtam, úgyhogy ez volt a legnagyobb kihívás, és hát vannak benne csodálatos színészek, Halász Judit, Hernádi Judit, Csúlya Imre, Pálmai Anna, Töröki és Orsolya. Fú, nagyon-nagyon sok név.
0: Szeretted ezt csinálni, mosolyogsz nagyon.
1: Nagyon-nagyon jó volt csinálni, pedig nagyon nehéz körülmények között csináltuk, mert hát ez is független film, de ezt már nem kell mondani, vagy nem is olyan fontos, hanem csak amiatt, hogy ugye ez egy karácsonyi film, de mire odáig jutottunk, hogy összeállt ennek a finanszírozása, már nagyon március vége volt, úgyhogy ilyen nagyon kapkodva elkezdtünk forgatni, hogy nehogy kinyíljanak a virágok, és hogy hát tudjuk a telet imitálni, úgyhogy mindent elkövettünk, hogy tényleg télérzet legyen a filmben, remélem sikerült.
0: Én nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, jó egészséget kívánok neked. Hölgyeim és uraim, Herendi Gábor filmrendező volt a műsor vendége, még egyszer köszönöm.
1: Én is köszönöm.
0: Kedves hallgatók, és most hallgassuk meg Rutka Róbert és Harmad Gábor szerzeményét Roy előadásában. Az otthon itt van.
2: Ha

0: Érdekes vendégek, izgalmas beszélgetések minden hétvégén reggel 6 órától 10 óráig Nátas Györggyel. Hallgassa újra a beszélgetéseket a www.mediaclick.hu oldalon.
1: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most Balázs Péter adja elő Márkus Alfréd és Harmat Imre szerzeményét. Az én babám egy fekete nő.

Kedves hallgatók, nem sokára 9 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, de tartsanak velünk a hírek után is, hiszen többek között hallható lesz majd az Edda művek, Házi Erzsébet és Farkas Rozika is. A hírekig ifjabb Sánta Ferenc és zenekara muzsikál.

0: műsorajánló.
1: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
2: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
1: Ridikül Stoll Lucával.
3: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 9 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
4: Jelentősen megemelte a kormány a környezetvédelmi bírságokat. Ma van a szerv adományozás világnapja. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat. A hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Ez szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Idén több mint 175 millió forintot, jövőre csak nem 850 milliót szán a vagyon visszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. Ez derül ki a Magyar Közlönyben tegnap este megjelent kormányrendeletből. Egy másik kormányhatározattal a kormány felvette a nemzetbiztonsági védelem alá eső szervek és létesítmények listájára az NVVH-t. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésből a kormány. A Tel Avivi reptérbe akart belevezetni a Fly Dubai gépet a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni a merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak. Semmi nem utalt arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna. Elérte az Isaias hurrikán Florida partjait. A trópusi ciklon óránként 165 km-es sebességgel csapott le. Heves esőzésekre és áradásokra figyelmeztettek az amerikai hatóságok. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek. Floridában kiürítették a különösen veszélyeztetett partmenti területeket. És Alabamában is elrendelték a turisták evakuálását. Az úgynevezett vihardagály miatt akár 2,5 méterrel is emelkedhet a tenger vízszintje a veszélyeztetett partszakaszokon. Az Isaias a hurrikán szezon első vihara az Egyesült Államokban. Ma van a transzplantáció világnapja. Az alkalomból országszerte sportrendezvényekkel, megemlékezésekkel és közösségi élményekkel hívják fel a figyelmet a szervadományozás fontosságára. Az eseményeken az egészségtudatosságot, az önrendelkezést és a társadalmi felelősségvállalást helyezik a középpontba. Budapesten a MOM sportközpontban a transzplantáció területén dolgozó orvosokkal, szerv átültetett sportolókkal és olimpikonokkal is lehet találkozni, este pedig Fáklyás séta indul a Mezőgazdasági Múzeumtól a Hősök terére. Többnyire változóan felhős az ég, a következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. A pontos idő 9 óra 4 perc.
0: Jó pihenést! Nóta, operett, népzene, örökzöld dallamok és érdekes vendégek a Dankó Rádió hétvégi műsorában Nádas Györggyel.
5: Jó pihenést kívánok a 9 óra után is velünk tartó kedves hallgatóknak. Nagyszerű művészekkel várjuk Önöket ebben az órában is, hiszen többek között hallható lesz majd Farkas Rozika, Házi Erzsébet és az Edda művek is. Nánási Lajossal kezdünk, aki Puka Károly és zenekara kíséretével adja elő Sasnáci és Pápai Molnár Kálmán csárdását. Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod?
6: Szakadozott rongyvonódat mit sajnálod? Húzza cigány vibratatig a nótám, könnyeimet lebered.

Te lasciato ti girò tutto a colpo.

hogy a puma pára romant el áll.

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Most az Edda művek előadásában halljuk Slamovics István és Pataki Attila örökzöldjét. Elhagyom a várost!

Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most Ferenczi György előadásában hallják ifjabb Sárközi Lajos és zenekara kíséretével Seres Rezső és ifjabb Kalmár Tibor örökzöldjét. Én úgy szeretek részeg lenni.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, most archív felvételről hallhatják Kelemen Évát, aki Ejzeman Mihály és Zágon István örökzöldjét adja elő. Holdvilágos éjszakán.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tisza parittyán.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: Önök a Dankó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják, jó pihenést kívánok! Kedves hallgatók, a következő felvételt a Dankó Klub 2023. október 26-ai gyulai előadásán rögzítettük. Szilágyi Sándor adja elő Hankó József és zenekara kíséretével Cselényiné, Fóti Friderika és Murgács Kálmán csárdását. Az asszony, ha veszekszik.
1: Az asszony.

Önök a Donkó Rádió hétvégi reggeli műsorát hallják. Jó pihenést kívánok! Most Pere János adja elő Karel Vacek szerzeményét, melyre a magyar szöveget Z. Horváth Gyula írta. Egy dal csak az élet.

Kedves hallgatók, rövidesen 10 órakor hírekkel jelentkezünk itt a Dankó Rádióban, ami azt is jelenti egyúttal, hogy véget ért mára a Jó Pihenést című műsorunk. Én remélem, hogy jól szórakoztak. Ha így van, akkor tartsanak velünk holnap is, hiszen tudják, minden szombaton és minden vasárnap reggel 6-tól 10-ig jelentkezik a Jó Pihenést itt a Dankó Rádióban. Köszönöm, hogy minket választottak, tegyék ezt tehát holnap is. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Nádas György és a zenei szerkesztő Szabó Tamás. A viszonthallásra! Önök a 772. adást hallották, idősebb Sárközi Lajos és zenekara muzsikájával köszönünk el önöktől.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balog Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 183. adása.

Nem hiszek a műfajok kevergetésében. Egyetlen mércém van, a katarzis. Vallja Szokolai Dongó Balázs, akinek számos formációja közül az egyik legrégibb egy duó a kobzos énekes Fábri Gézával, amelyhez mindig visszatérnek. Néhány éve végre lemezen is rögzítették sok évtizedes közös zenei útjukat. Ezen a héten erről az albumról válogatunk.

közel 30 év közös muzsikálásának eszenciája hallható Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza 2021-ben megjelent lemezén, amelyet Tóth Komlóson a fúvós művész Dongó tájháznak is beillő parasztházában vettek fel. A két zenész egyéni, de mégis tiszteletteljes módon nyúl a népzenéhez. A dallamok belső logikáját követve gondolják tovább a hagyományt. Játékukban a paraszzenére jellemző természetes improvizáció találkozik a szabad, kísérletező dallamformálással. Nem csupán átemelik a régi dallamokat egy új zenei térbe, hanem olyan otthonos közeget teremtenek számukra, ahol a tradíció és a kortárs improvizáció teljesen magától értetődően lélegzik együtt.

Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza közös lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operett slágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 10 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Jelentősen megemelte a kormány a környezetszennyezés miatt kiszabható bírságok mértékét. A Magyar Közlönyben tegnap este megjelent határozatot a Telex szemlézte. Ez szerint a pénzbüntetésnek a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át. De legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Idén több mint 175 millió forintot, jövőre csak nem 850 milliót szán a vagyonvisszaszerzési hivatal vezetőinek védelmére a kormány. A Nemzeti Vagyonvédelmi és Vagyonvisszaszerzési Hivatal működésére augusztus végén mintegy 2,5 milliárd forintot csoportosított át az idei költségvetésből a kormány. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rácalmáson a Hankók központja mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről. Ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Az orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásáról, céljai ugyanakkor változatlanok. Ezt Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója közölte, miután az államfő telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel. Putyin szerint Ukrajna a konfliktus eszkalálásában és elhúzásában érdekelt. Arról, hogy mikor indulhatnak újra az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, az orosz elnök azt mondta, átgondolják a helyzetet. Ma van a Lelki Egészség Világnapja. A Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. Az idei világnap jelmondata arra utal, hogy a mentális egészséggel kapcsolatos döntésekben nagyobb teret kell biztosítani az érintettek véleményének. Hétvégén rendezik meg a Budapest Maraton futóversenyt, ezért több helyen változik a közlekedés a fővárosban. Lezárták a Pázmány Péter sétányt. Ma a budai alsó és felső rakpartokon, valamint a Lánchídon, holnap délelőtt és kora délután pedig a Duna mentén a Rákóczi híd és az Árpád híd között is korlátozzák a forgalmat. És végül az időjárásról. Többnyire változóan felhős az ég. A következő órákban délnyugat felől megnövekszik a felhőzet, kezdetben csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad. Délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső. Másutt újból kisüt a nap.
1: a népzene világából. Kárpát-medencei zenei örökségünk dalban, zenében. Eredeti hangján és új mai köntösben a Dankó Rádióban. Népzene a Kárpát-medencéből.
4: Népzene a Kárpát-medencéből. Legendás lemezek. Ez itt a Dankó Rádió népzenei műsora.

0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Éri Márton vagyok. Önök a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják. Műsorunk mai vendége Nagy Gábor népzenész, néprajzkutató és etnofotográfus, a Rozsdamaró zenekar és a Békés Banda oszlopos tagja. Zenei összeállításunkban a Rozsdamaró korábbi felvételei mellett az Ördög Muzsika című 2021-ben megjelent nagy lemezről hallhatnak válogatást. Bár mai vendégünk felmenői között se táncost, se zenészt nem találunk, Nagy Gábor mégis viszonylag korán, már 8 évesen bekerült a Szeged Tánc Együttesbe, ahol Juhász Zsolt és Nagy Albert irányításával kezdett el táncolni. De ahogyan az ilyenkor lenni szokott, a tánckart kísérő háromtagú zenekar egyik jellegzetes hangszere, a népi kontra hangja annyira elbűvölte, hogy elhatározta, maga is megtanul rajta játszani. Első tanára az a Szurdi Zsolt népzenész lett, aki hosszú éveken át vezette a legendás szegedi rockklubot. Mivel ebben az időszakban a népzeneoktatás intézményes keretei még nem alakultak ki, így Gábor a muzsikálás fortéjait kénytelen volt hallás után lépésről lépésre sokszor borzalmas minőségű recsegős magnófelvételekről elsajátítani. 1995-ben aztán egy szegedi népzenei koncerten hallotta először dudálni a muzsikás együttes alapítóját, ifjabb Csóri Sándort. A hangszer misztikus, szinte orgonaszerű hangja annyira magával ragadta, hogy elhatározta, rögvest megtanul rajta muzsikálni. Igen ám, de akkoriban Szeged környékén sajnálatos módon senki sem értett a dudához. Egy évvel később megismerkedett Pál Istvánnal, a népművészet mestere díjjal kitüntetett, utolsó hagyományőrző magyarországi dudással, pásztorral, akit egészen haláláig tanítómesterének tekintett. Gábor ekkor kezdett a dudálás mellett behatóbban foglalkozni a magyarországi, azon belül is a délalföldi pásztor és juhász hagyományokkal. Érdeklődése végül odáig vezette, hogy 1998-ban jelentkezett a Szegedi Tudományegyetem néprajz és kulturális antropológia szakára, majd tanulmányai befejeztével szakdolgozatát is Pál Istvánról és hangszeréről a bőrdudáról írta. Gábor azt a hagyományos életformát, amit a délalföldi pásztorok és juhászok társaságában megtapasztalt, nem csak írásos formában, hanem fényképeken is igyekezett megörökíteni. Teljességgel lenyűgözte ugyanis, hogy ezek a pásztorok és juhászok az állattartástól kezdve a népi gyógyászaton és időjósláson keresztül egészen a zenéig számos olyan ismeretet őriznek még, amelyek lassan ugyan kikopnak a hagyományból, mégis sok tekintetben ma is értékesek és hasznosak lehetnek a társadalom számára. 2016-ban személyesen kereste meg Kunkovács Lászlót, a Nemzetművészet címmel kitüntetett Kossuth-díjas magyar fotóművészt és etnofotográfust, akitől nem csak a szakma technikai ismereteit sajátíthatta el, hanem a gyűjtő munka során alkalmazott antropológiai módszereit is megfigyelhette, valamint a mester kivételes kapcsolatteremtő és empatikus készségét is elleshette tőle. Gábor a táncházmozgalomban nem csak kiváló zenészként, hanem elhivatott néprajzi előadóként is ismert, emellett számos a pásztor és juhász életet bemutató fotókiállítás fűződik a nevéhez. Tagja a 2000-ben alapított Rozsdamaró zenekarnak és a több mint 40 éve működő Békés Bandának. A Rozsdamaró elnevezés arra a tanulási módszerre utal, amelynek során a zenészek gyakran gyenge minőségű, rozsdás felvételek aprólékos elemzésével és az egyéni stílusjegyek rekonstruálásával igyekeznek minél hitelesebben visszaadni a falusi vonós bandák sajátos hangzásvilágát. 2021-ben jelent meg az Ördög Muzsika Paróc Pásztorzene című lemeze, mely az 1919-ben született pásztornak, Pál Istvánnak és a hajdan volt paróc dudásoknak, Szikora Jánosnak, Kós Józsefnek és Kukucska Ernőnek állít emléket. Az album hanganyagának egy része még Pista bácsival közösen készült 1998-ban. Ezeket az eredeti gyűjtéseket olyan stúdió felvételek egészítik ki, amelyeken Csizma Dia Anna éneke mellett Nagy Gábor dudajátéka hallható. A kopuszinai származású junior prima díjas énekesnővel azóta is gyakran lépnek fel közösen. A Csizma Dia Anna, Nagy Gábor és Szokolai Dongó Balázs alkotta trió az autentikus népzene mellett a kortárs zene nyelvén megszólaló régi és új stílusú népdalokat is műsorára tűz. Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják, melyben műsorunk mai vendége, Nagy Gábor népzenész, néprajzkutató és etnofotográfus mesél nekünk zenei pályafutásáról, kalandos gyűjtő útjairól és a délalföldi pásztorok és juhászok mindennapjairól.
1: Nagy Gábor vagyok, népzenész, néprajzkutató. A népzenével és a néptánccal gyerekkorban találkoztam először. Szüleim beirattak Szegeden a Szegedtánccétesbe, mert oda valósi vagyok, és hát az első pár év annyira nem volt számomra a legjobb, az az igazság, én inkább fociztam volna, meg játszottam volna a haverokkal, nem a próbára jártam volna. De aztán átvette a csoportot Nagy Albert, a együttes vezetője, és hát kemény ember volt Berci bácsi, de valahogy meghozta kedvet az embereknek arra, hogy szeressék ezt a táncot, illetve szeressék jól megtanulni, és használják, mint improvizációs táncnyelv igazából ott a próbák alatt, hogy nem csak koreográfiákat táncoltunk. Tehát Nagy Albert hatására én ezt megszerettem, és ahogy mentünk különböző fesztiválokra, egyszer csak elkezdtem figyelni a zenekarra, ahol hárman zenéltek, volt ugye Hegedű, Brácsa, Bőgő, és a kontrás rác, aki hát utólag visszagondolva annyira nem volt óriási tudású, viszont kiszolgálta az akkori igényeket, ami kellett oda a táncéteshez. Én ilyen amatőr módon semmit nem értettem a zenéhez, azt láttam, hogy három húr van a Brácsán, három ujjal játszik, meg kis ujjat nem is használta szinte egyáltalán. Ó, mondom, ez lesz az én hangszerem, mondom, kipróbáljuk. Annyi volt a gond, hogy Szegeden nem volt tanár, tehát nem volt olyan aktív népzenész, aki magas szinten műveli ezt. Így jutottam el Szurdi Zsolthoz, ő az ottani rockklubnak a vezetője volt, és a 70-es években a Szeged táncítésbe hegedült, meg brácsázott, meg dudált, mindent csinált, tekerőzött, és akkor a rockklubba lejártam egy fél évet hozzá, ahol ilyen alap akkordokat, vonásokat megtanultunk, és akkor utána jött a saját munka igazából, úgy utána menni, elmenni helyszínre, meghallgatni az eredeti zenészeket, minél több felvételt még akkor magnókazettán átmásolni, hallgatni, kielemezni. Szurdi Zsolt Csóri Sándornak a 72-es széki gyűjtését másolta nekem egy 90 perces kazettára, amit hallgattam, hát mondom, hát ez valami gyönyörű zene, de még esélytelen voltam arra, hogy ezt le is írjam, ugye. Tehát én csak azt hallottam, hogy szól valami, de hogy most pontosan mi szól, ahhoz kellett egy, hát egy jó másfél-két év, hogy ezt folyamatosan hallgattam, és egyszer csak bekattant az embernek a füle, meg az agya rá, hogy ja, akkor ezt az akkordot ilyen fordításba, ez lehet, ilyen a vonás. Tehát, hogy elkezdtem elemezve hallgatni, már nem csak hallgatóként, aki csak zenét hallgat. Ezt hozta meg utána, hogy ilyen saját önképző munkával elkezdtem muzsikálni. Hát 1994-ben volt ez, hogy én elkezdtem brácsázni, és utána, hát ott 96-7 körül már kezdtünk járogatni ki Erdélybe is, meg Elekre jártam nagyon sokat román zenét tanulni, illetve gyűjteni is, még Drágos Györgytől, meg Botás Pali bácsékkal csak beszélgettünk, sajnos már hangszere nem volt meg. Utána a 2000-es évek közepéig nagyon sokat jártunk ki Erdélybe is, főleg Kalotaszegre, meg Mezőségre. Illetve ha jöttek ezek a zenész kollégák, hagyományőrző zenészek, akkor próbáltuk őket meghívni a szegedi táncházakba. Járt ott még a Tóni Árpi bácsi, Vajda Szent Iványi címbalmos, illetve a Magyar Palackai Zenekar nagyon sokat. Utána Varga István Kiscsipás is többször is volt Szegeden, hogy táncházat zenéltünk közösen, illetve ők is muzsikáltak. Jelenleg a Sándor Fován tanítok népzenét gyerekeknek, illetve van egy egyetemista tanítványom. Mellette néprajzi munkát végzek itt a Magyarság Kutatóintézetben, ugye április óta az eddigi felgyűjtött anyagokat próbálom publikációkba megírni, illetve különböző ismeretterjesztő kis videókat csinálunk a nagy közönség számára ezzel a kultúrával kapcsolatban. Van egy fotókiállításom, az jövőre a Csongrádi Múzeumban lesz, ha minden igaz, azt beszéltük, pásztor emberekről szól, rokonok a címe, főleg a délalföldi, de felvidéki pásztorok portréi, illetve munka közben készült felvételek is vannak az anyagban.

0: Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Dankó Rádió Népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adását hallják, melyben műsorunk mai vendége Nagy Gábor népzenész, néprajzkutató és etnofotográfus mesél nekünk zenei pályafutásáról, kalandos gyűjtő útjairól és a délalföldi pásztorok és juhászok mindennapjairól.
1: Én Lipták Dánielt 1996-ban ismertem meg, akkor 2 éve brácsáztam, hát még éppen tudtam valamit. A Jászberény táborba találkoztunk, és csak arra figyeltem fel, hogy Netti Sanyi bácsi fél a Kalota Szegit, csak úgy tekeri, hogy már akkor nagyon jó zenélt. Hát mondom, ki ez a srác? Na mindegy, ott találkoztunk először, és 2000-ig nem is láttuk egymást. És akkor Gyulára kerültem a Téglás zenekarba zenélni, Dani pedig gyulai, ugye, és akkor eljött a táncházba. És hát körülbelül 2-szer olyan magas volt, mint amikor 96-ban találkoztunk, tehát nagyon megnőtt, hosszú haja volt. Megkérdezte, hogy megismersz? Mondom, én nem ismerlek meg, de nem tudtam, hogy ki ő. És akkor bemutatkozott, utána már tudtam, és mondta, hogy jön Szegedre, angol szakra, meg német szakra, és akkor, ha gondolom, akkor zenéljünk együtt. És ez 2000 szeptemberétől indult meg, és hát az, hogy az ember hova jutott ez zeneileg, annak a igazi alapja az az volt, ez a közös tanulás, hogy nem csak egyedül az ember kigyakorolgatja a saját szólamát, hanem együtt játszani egy egész bandába. Ott Horváth Ádám volt a bőgős, ugye, ő volt a harmadik tag, és így hárman azért elég komolyan nekiálltunk ezeknek a stílus elemzéseknek, meg hogy az a, tehát hogy az a fajta egyéni hangzás, ami megvolt ezeknek a zenekaroknak, az megszólaljon általunk is, tehát hogy ismerjük, hogy ne egy általános hangzást próbáljunk így zenekarilag bemutatni. A Békés Banda ugye hamarabb indult, mint ahogy én megszülettem, 1978 óta van a zenekar. Amit említettem, hogy hát Dani és Gyulai, én Gyulán a Téglás zenekarban zenéltem elég sokat, és hát Barbót Sanyi, a Békés Banda vezetője, fölkért engem, meg Dani a tanítványa volt Sanyinak, hogy lépjünk be a zenekarba, és akkor Sanyi haláláig 2018-ig nagyon sokat zenéltünk együtt, nagyon sokat tanultunk együtt. Én foglalkoztam ezzel az eleki zenével elég sokat, hát Sanyiék még többet, meg generációs különbség is volt, hogy ők már 20 évvel korábban elkezdték ezt az egészet, mint én. És mondták, hogy jó, akkor zenekari tagok vagyunk, és 3 hónap múlva felvesszük az eleki lemezünket. Úgyhogy nekiálltunk a Zenetudományi Intézetben lévő eleki felvételeket, az több 10 óra eredeti felvétel kielemezni, leírni, összegyakorolni, és abból született meg igazából a Zsok cím.

0: Kedves hallgatóink! Önök továbbra is a Dankó Rádió, Népzene a Kárpát-medencéből, Legendás lemezek című adását hallják, melyben műsorunk mai vendége, Nagy Gábor népzenész, néprajzkutató és etnofotográfus mesél nekünk zenei pályafutásáról, kalandos gyűjtő útjairól és a délalföldi pásztorok és juhászok mindennapjairól.
1: 1999-ben vettek föl Szegedre a néprajztanszékre, és hát 2005-ben végeztem, mert 2 évet szociológia szakra is jártam, amit aztán sajnos nem fejeztem be, de az is érdekelt. Hát a népzene, illetve hogy az ember ne csak ilyen amatőr módon, hanem tényleg kutatói szempontból is értékelhetően gyűjtsön népzenét. Én nekem ez fontos volt, hogy akkor az egyetemi képzésben részt vegyek. Nagyon nagy professzorok tanítottak, hála Istennek, Juhász Antal, ő nemrég hunyt el, Bellon Tibor, ő már 2002-ben, Felföldi László, és a fiatal korosztályból is Varga Sándor, lehetne sorolni itt a kiváló kutatókat. Úgyhogy hát én 1996 óta, akkor még gimnazista voltam, elkezdtem egy gyűjtési folyamatot még Pál Istvánnal, az utolsó hagyományőrző Dudással, ugye akit Juhász Zoltán és Agócs Gergő fedezett fel újra, mert 70-es években Havasréti Pali, illetve Csóri Sándor is járt nála. És akkor 96-tól elkezdődött egy olyan tanulási folyamat Pál Istvánnál, hogy én meg akartam tanulni az ő zenéjét rendesen, a furjázását, a dudálását, és akkor ez olyan 2002-ig nagyon intenzíven folyt. Volt olyan, hogy egy hetet ott voltam nála, és mint egy szokott lenni, hogy egy kicsit közelebbi kapcsolat is lett, mint egy átlag adatközlőgyűjtő kapcsolat. Én tényleg szellemi nagyapámként tisztelem, mai napig ő is unokaként nézett rám. Pont 60 év volt köztünk, és sokat tanultam tőle. Ez volt az első ilyen nagy, hosszabb terepmunkám. Ebből lett a szakdolgozatom is igazából ott Szegeden. De mellette, amit említettem, az eleki román zenével kapcsolatban Liptek Danival közösen nagyon sokat jártunk és próbáltunk, nem csak a Drágos György Prímástól, hanem a régi öreg táncosoktól is megtudni, kik voltak régen a zenészek, hogy álltak föl. És ott Kétegyháza Elek azon a részen volt 6-7 komoly zenekar. Hát utána meg Tarna Leleszi zenekarnál voltam még 2000-es évek elején többször. Annyira szépen együtt szóltak, annyira harmonikusan zenéltek, és semmi sallanggal. Az ember így gondolkozott, hogy azt, hát mikor fogok én így zenélni, vagy esetleg hagyjam abba, be sose. Tehát, hogy az volt még a másik gondolat, de hát ugye nem hagytuk abban, nem próbáljuk jobban megtanulni azt is. Hát kérdezted a fényképezést, az mindig velem volt, egy analóg zenitgépünk, azzal fotózgattam, ilyen amatőr módon, de próbáltam azért komponálni is a képeket, hogy ne csak olyan össze-vissza álljon a dolog. Szegeden Dusa Béla, ő egy színházi fotóművész, idős szakember, egy tanfolyamot hirdetett, arra elmentem, tőle is tanultam, de közben elkezdtem néprajzosként fotóművészektől gyűjteni. Tehát elmentem interjúkat készíteni, Kunkovács László az etnó fotózás egyik legnagyobb mestere, most itthon 2016 óta ismerjük egymást, nagyon sokat tanultam tőle, úgyhogy már terepen is voltunk együtt, de nem tud annyira már mozogni, mint régen, úgyhogy fönt Budapesten a lakásán interjúk által, átnéztük a régi gépeit, miket használt, hogy használt, milyen alapanyagokat használt, hogy jöttek össze kiállításai, hogy jöttek össze azok a portrék, mire figyelt, illetve Révész Robert, ő zentai

fotográfus jó barátom régóta, még a Rozsdamarót fotózta sokat, és akkor utána meg, amikor én is ezzel elkezdtem komolyabban foglalkozni, akkor ő is több mindenben segített, illetve támogatott abban, hogy csináljam ezt a fotózást is. A pásztor kultúra iránti érdeklődés az Pál Istvántól ered, egész életében pásztor volt. Az apja, a nagyapja, még az anyukájának a vonala is ugye mind pásztorember volt, és egy idő után elkezdett érdekelni, hogy vannak-e ilyen pásztorok még. Én ugye szegedi vagyok, Csongrád, illetve Csanádi részen is nagyon sokfele elkezdtem így kutatni, illetve már egy pár embert ismertem, és utána ez a pár ember pedig hozott nagyon sokat még utána. Juhász emberekkel foglalkozom, főleg olyan családokkal, akik több generációs juhászok, ebből éltek folyamatosan, voltak még vándorjuhászok is a 19. században, vagy még a 20. század közepéig is igazából, hogy óriási területeket jártak be, és úgy jöttek erdélyi részről, párciumi részről, és ez a trianoni határhúzás hozta meg a döntést nekik, hogy itt maradnak a csanádi pusztákon. Hát fontos, hogy a pásztor embereknek van egy olyan sajátos kultúrája, ami erre a foglalkozási csoportra jellemző. Tehát, hogy ők nem paraszt emberek, nincsenek úgymond földhöz kötve, ilyen viccesen szokták mondani, hogy a birkáig lenyúlnak, de már földig nem nagyon. Tehát ez bőven elég, hogy addig kell lehajolni, meg egy kicsit olyan sajátos gondolkozásuk van. Se a faluhoz nem tartoztak, se a törvénynek. Jó, hát annak tartoztak, mert ugye számadók azok általában nem az átlag pásztorokból jöttek ki, hanem a vagyonos emberek voltak. Főleg a nagyvárosoknak a számadói azok nemesek is voltak legtöbbször. Hogyha mondjuk volt 10 000 szürke marha, és arra vigyázott ez a pásztor szervezet, és valami gond volt, akkor azt a hiányt, azt a számadónak kellett kifizetni. Az állattartásban, a viseletben, a különböző tárgyi kultúrában, a eszköz készítésben, használatban van egy olyan fajta kultúrájuk, ami hát lehet mondani, hogy több száz éves, tehát hogy nem hiába itt a modern kor, itt az AI meg a nem tudom micsoda, de ezek az emberek, ezek anélkül bőven meglennének igazából. Szóval nagy szakemberek, nagy szaktudással rendelkeznek. Itt az állattartás, állattenyésztés témakörében ugye nagyon sokan az ő tőstenyészetükből vett kossal, illetve anyajuhokkal tudják a fajtát megtartani az egész országban, vagy még országon kívül is ugye.

Kedves hallgatóink! A Dankó Rádió népzene a Kárpát-medencéből Legendás lemezek című adása lassan a végéhez közeledik. Mai műsorunkban Nagy Gábor népzenész, néprajzkutató és etnofotográfus mesélt nekünk zenei pályafutásáról, kalandos gyűjtő útjairól és a délalföldi pásztorok és juhászok mindennapjairól. Zenei összeállításunkban a Rozsdamaró zenekar korábbi felvételei mellett a 2021-ben megjelent Ördög Muzsika című nagylemezről hallhattak válogatást. Búcsúzik önöktől a szerkesztő műsorvezető Éri Márton. Az adás visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan egy újabb legendás lemezzel jelentkezünk.

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló.
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 11 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Ma van a hajléktalanság világnapja. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egy részletét. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megszabta. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvény ügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az egyik ügyben 110 milliárd forintért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Emellett a tőke 80%-ára az állam vállalt kezességet, a kormány pedig felmentést adott az alól a szabály alól, amely tiltja, hogy a bank spekulatív ingatlan finanszírozásban vegyen részt. Az Indotek és a kötvénykibocsátó vállalatnak is az a Jelinek Dániel a többségi tulajdonosa, akit nemrég tartóztattak le a Volánbusznál feltárt hűtlen kezelésekkel összefüggésben. Az Indotek csoport közölte, szabályosan jártak el a kötvény ügylet során. A forrásokat átláthatóan használták fel, és mindenben készek együttműködni a hatóságokkal. Nyomozás folyik Rákai Filip cég ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rácalmáson a Hankók központ mellett, egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Bevezették az önkiszolgáló kölcsönzési rendszert a Szegedi Egyetem könyvtárában. Az újítással 4 beltéri kölcsönző, egy külső könyv visszaadó és egy könyv átvevő automata várja az olvasókat, akik akár nyilvántartási időn kívül is átvehetik és visszaadhatják a könyveket. Ma van a hajléktalanság világnapja. A kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet az utcán hajléktalan szállón élők nehézségeire, a lakhatás biztonságának fontosságára, valamint a társadalmi összefogásra és segítségnyújtásra. Magyarországon becslések szerint 30 ezer embert érint a probléma. A legtöbben családi válság, válás vagy súlyos anyagi nehézségek miatt veszítik el otthonukat. És végül az időjárásról. Napos, felhős az idő, délelőtt még csak elszórtan, majd estétől már sokfelé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz, a szél mérsékelt marad, délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. A pontos idő 11 óra 4 perc.
1: Most a Dankó Rádió egy korábbi műsorának ismétlését hallják. Dankó Extra. Ma a Nóta nagymestereiről. A műsorvezetők Budai Beatrix és ifjabb Sárközi Lajos.
4: Gólya, gólya, hosszú lábú gólya, fülembe cseng ez a régi nóta. Ezekkel a sorokkal idézte fel saját születésének történetét Cselényi József egy jubileumi hangversenyén. Egy életút kezdetét, amely Fótról indult, és a Magyar Nóta egyik legnagyobb előadójává emelte őt.
5: A Danko Extra mai műsorában Cselényi Józsefre emlékezünk. Egy művészre, aki színpadon, rádióban, hangversenyeken és kávéházakban egyaránt szolgálta a magyar dalt. Egy művészre, akinek sorsa egy egész korszak történetét tükrözi.
4: Ifjabb Sárközi Lajossal együtt idézzük fel tehát ma Cselényi József életét. Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat, újra Danko Extra itt a Magyar Zene Rádiójában, mint ahogy minden szombaton ugyanebben az időben.
5: Tartsanak velünk ma is a déli harangszóig.
4: Cselényi József 1899. április 1-én született Fóton, egy olyan családban, ahol az éneklés hagyomány volt. Édesapja Cselényi Zsigmond a település kántora volt, és generációk óta ez a hivatás öröklődött apáról fiúra. A család természetesnek tartotta, hogy József is ezt az utat követi majd.
5: Ő azonban már gyermekkorában különleges kapcsolatba került a dallal. Egy emlékezetes nyári délután nővére ajkán csendült fel a lehullott a rezgő nyárfa ezüst színű levele. És ettől a pillanattól kezdve a dal végig kísérte életét. Később így emlékezett vissza. Dalolt reggeltől estig. Dalolt örömében, dalolt bánatában. A nóta lett az élete része.
4: A fiatal Cselényi hamarosan a fóti fiatalság egyik meghatározó alakjává vált. Gyakran hívták a Károlyi kastélyba, ahol énekével nagy sikert aratott. A kastély vendégei bátorították, hogy próbáljon szerencsét a színpadon, és kérjék felvételét színi iskolába. Édesapja azonban ragaszkodott a családi hagyományhoz, azt akarta, hogy a fia kántor legyen.
5: A sors azonban másképp döntött. 1914-ben egy vándorszíntársulatnál megbetegedett az egyik színész. Cselényi József ugrott be helyette. Ez az esemény végleg megpecsételte sorsát. A társulattal maradt, szülei beleegyezése nélkül.
4: A mai adásunkban természetesen Cselényi József legendás felvételeiből szemezgetünk, újra digitalizált gramofon felvételek is helyet kapnak. Már is elsőként hallgassuk meg a Hullámzik a búzatenger című magyar nótát, majd a Fuszújka száráról is szó esik, Cselényi József énekel.

Egyedül a mérgetlen öreg.

0: Itt a Magyar Zene Rádiójában Szombati Dankó Extra című műsorunkban Cselényi Józsefre emlékezünk. A kezdetek nem voltak könnyűek a legendás énekesnek, édesanyja ugyanis hazavárta, és amikor a társulat Veresegyházán vendég szerepelt, hazahozták. Édesapja, a szigorú kántor nem fogadta kitörő örömmel fia visszatérését, de a színpad már hívta őt.
1: Barátja Kovács Pali segítségével eljutott a Városligeti Színkör igazgatójához, Szalkai Sándorhoz, aki meghallgatta és azonnal szerződtette. Egy évad után az Óbudai Kisfaludi Színház szerződtette, ahol a Szulamit című darabban Abszalon szerepét játszotta. A Szulamit hatalmas siker lett, és Cselényi nevét országszerte ismertté tette. Ez volt az a pillanat, amikor nem csak színészként, hanem énekesként is elindult pályája csúcsai felé. Ez volt az első hivatalos színházi szerződése.
0: Nem sokkal később Sebestyén Géza, a Budai Színkör igazgatója is felfigyelt rá, és szerződtette. Laurizin Lajossal és Farkas Dezsővel együtt olyan együttest hozott létre, amely faluról falura járva terjesztette a magyar dalt. 1920-ban debütált a Vereshajú című népszínműben. Ez a darab is hatalmas sikert aratott, és Cselényi József országosan ismert művésszé vált. Céljuk az volt, hogy rangot és megbecsülést szerezzenek a magyar nótának. A folytatásban is természetesen Cselényi József nóta felvételei szólnak itt a Magyar Zene Rádiójában.
1: A következő archív felvételeinken természetesen Cselényi József énekel. Elsőnként hallgassuk meg a Piros Rózsa Feslő Rózsa című gyönyörű magyar nótát Mursi Elek cigányzenekara kíséretében, aztán pedig egy kedves vidám csárdás, az Alma a fa alatt, amit pedig Farkas Jenő is kiváló cigányzenekara kísér.

Осторожа, пирожа, рожа. Рига, жрига, лесок и поток.

gyalás engem, tesz a vesz a sorra. Szeretem ajánlját, mit tehetek róla? Engem átkoz, engem tesz a vesz a sorra, hogy szeretem ajánlját.

0: Szeretettel köszöntjük újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Önök a Dankó Extra című műsorunkat hallhatják, ahol ma Cselényi Józsefre emlékezünk. A Szulamit sikere után Cselényi József pályája meredeken évelt felfelé. A Városi Színház, az akkori Erkel Színház igazgatója Ábrányi Emil rábízta a Bolondistók főszerepét. Ezt követte a Hamburgi Menyasszony és az Amerika Lánya operett. A kritikusok elismeréssel írtak róla, és hangját különlegesnek nevezték. Cselényi József hamarosan a Nemzeti Színház színpadára került, amely akkor az ország legjelentősebb színháza volt.
1: Olyan művészekkel játszott együtt, mint Rózsa-hegyi Kálmán, Márkus Emília és Audrey Árpád. 1927. január 21-én a Zeneakadémián tartotta első önálló nóta hangversenyét. Ugyanebben az időben a rádió is megszólalt, és Cselényi József az elsők között énekelt benne. Ebben az időben barátságot kötött Huszka Jenővel, Lehár Ferenccel és számos nóta szerzővel is. El nem tudom képzelni, Lajos, hogy milyen időszak lehetett ez, amikor a Zeneakadémia nagy termében magyar nóta csendülhetett fel. Vajon mitől változott meg ennyire a világ, hogy a mi korunkban nekünk ez még nem adatott meg?
0: Nekem ez egyébként régi vágyam volt, mert én még hallhattam az öregebb cigány muzsikusoknak a történetei alapján, hogy bizony a Zeneakadémián voltak nóta délutánok, vagy akár nóta estek, és én azért mindig vágytam rá, hogy egyszer majd megélhessük ezt, hogy a Zeneakadémián legyen ilyen. Valószínű, hogy változott a világ, vannak különböző trendek, amiket követ a zenei világ is, és az intézményvezetők is ezeknek a trendeknek kell, hogy megfeleljenek, de én bízom benne, hogy közös erővel és zenei rányomással lesznek még a Zeneakadémián is nótaestek.
1: Na hát ez legyen így, és váljon valóra a mi kívánságunk, hogy a magyar népies műdal, ami szeretett Hungarikum műfajunk újra felcsendülhessen ebben a gyönyörű teremben. Kedves hallgatóink, a folytatásban is természetesen Cselényi Józsefet halljuk. A Julcsa, ha kimegyen a piacra című régi ütött-kopott hangfelvétele nagy kedvence a Dankó Rádió hallgatóinak, így úgy gondoltam, hogy a mai adásban is helyet kap, mint ahogyan a Vett a rózsám és az Az beszélik a faluban című klasszikus magyar nóta is. Tartsanak velünk a folytatásban is!

aki megyen a piacra. Kiskos a rátyabb karjára felakasztja, lesz is abba Zsanna Manna csokoládé. Julcsa, sose leszek a magáé. Lesz is abba Zsanna Manna csokoládé. Julcsa, sose leszek a magáé. Julcsa, de sok minden van magán is. Köves gyűrű, három soros gyöngy kalár is. Sején szoknya, ott kolony, meg haj pomádé. Julcsa, sose leszek a magáé. Sején szoknya, ott kolony, meg haj pomádé. Julcsa, sose leszek a magáé.

megy el a piacra. Kis kosarát jobb karjára felakasztja, lesz is abba zsanna, manna, csokoládé. Julcsa, sose leszek a magáé. Lesz is abba zsanna, manna, csokoládé. Julcsa, sose leszek a magáé. Julcsa, de sok minden van magán is. Köves gyűrű, három soros gyöngy kalár is. Sejem szoknya, ott kolony meg hajpomádé. Julcsa, sose leszek a magáé. Sejem szoknya, ott kolony meg hajpomádé. Julcsa, sose leszek a magáé.

japánt likás kalapot. Fújja szél rajta a vacakot, ha nem fújja, magam is megvezem a babám ajkánk, kivirít a szerelembe sötétbe. Ha nem fújja, magam is lengetem a babám ajkánk, kivirít a szerelembe sötétbe. Még azt mondják, jesse szép, jesse szép, olyan vagyok, mint a csillagosé, olyan vagyok, mint az engedelem a babám ajkán, kivirít a szerelem a sötétben. Olyan vagyok, mint az engedelem a babám ajkán, kivirít a szerelem a sötétben. Sudár magas, anyár fa teteje. Halvány sárga, te halvány sárga, annak a levet. Én is olyan, én is olyan.

kell csak egymás mellett, egymásra se nézünk. Te még jobbra, hűtlen babám, én meg meneg balra. Sárba taposom a fotográfiádat, nem veszlek el soha. Te még jobbra, hűtlen babám, én meg meneg balra. Sárba taposom a fotográfiádat, nem veszlek el soha. Sárga rigó, sárga csika, recete, recete galambom. Este gyere, késő este, recete, recete, ha mondom. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be, itt van lesz a legény szobám ajtajom. Este gyere, késő este, recete, recete, sötétbe. Ha nem szeretsz, ne gyere, de ha szeretsz, gyere be, itt van lesz a legény szobám ajtaján. Este gyere, késő este, itt szaka, sötétbe.

0: Itt a Magyar Zene Rádiójában szombat délelőtt Dankó Extra című műsorunkat hallják, a mikrofonnál Budai Beatrix és
1: ifjabb Sárközi Lajos.
0: A mai műsorunkban Cselényi Józsefre, a legendás énekesre emlékezünk, kinek pályája csúcspontja az Operaházban történt fellépése volt, ugyanis Kacsó Pongrác darabjában lépett fel, ahol a közönség hatalmas ovációval fogadta. Hangját különösen szépnek és kifejezőnek tartották.
1: 1933-ban a rádió taps versenyén a legtöbb szavazatot kapta a nóta énekesek között. Ez bizonyította, hogy az ország egyik legnépszerűbb művésze volt. De pályája hamarosan fordulóponthoz érkezett.
0: Kedves hallgatóink, most Cerkovics Béla és Szirágyi László szerzeményét halljuk, a Mi muzsikus lelkek, mi bohém fiúk című dalt. Cselényi József énekel itt a Dankó Rádióban. Aztán hallgassunk meg jó pár nótacsárdást is.

0: Továbbra is itt a Dankó Rádióban, Dankó Extra című műsorunkat hallják a mikrofonnál, Budai Beatrix és
1: ifjabb Sárközi Lajos.
0: Továbbra is Cselényi Józsefre emlékezünk. 1934-ben Cselényi József pályája fordulóponthoz érkezett. A Nemzeti Színház új műsorpolitikája miatt elbocsátották. Ez súlyos csapás volt számára. A kávéházak világába került, ahol tovább énekelt. A Bodó kávéházban, majd a Baros kávéházban lépett fel.
1: Nevét a tiltott művészek listájára tették. Álma az volt, hogy saját vendéglőt nyisson. Ez az álom 1946-ban valóra vált, amikor megnyitotta saját csárdáját Rákosfalván. 1948-ban fellépéseit betiltották, vendéglőjét bezárták. A háború évei azonban súlyos megpróbáltatásokat hoztak. Munkaszolgálatra vitték, majd letartóztatták. Ez volt pályája tragikus vége. Kedves hallgatóink, ismét Cselényi József énekel a következő felvételeinken. Az első felvétel Kacsó Pongránc János Vitéz daljátékából a Bagódala, melynek címe Egy rózsaszál szebben beszél. Kísér Salai Misés kiváló zenekara, és utána egy nagyon hangulatos csárdás felvételt hallgassunk meg, ahol Toki Horváth Gyula és zenekara kísér Badacsonyi Kéknyelűt.

sarava mai. Così non dovi darmi me. Io si accende.

Leikem meg a páromnak, megérzem. A húrpattal, a csók csattan, a kék nyelű gyomkertünket tetézte. Három éjjel háromnak, leikem meg a páromnak, megérzte. Megittunk mi minden bort, aki parasonyban volt a pincékben. Nem öntöttük kupába, se porcelán pohárba, se ízében. Csapról nyeltük a jó nevét, s az italtól megszavjasztunk csodára. Három hétig ótottuk, egymást addig csapottuk utána.

szerezni. Azt hiszi, hogy a kapitány ütet szereti, a legénység ütet szereti, meg mindenki ütet szereti kizárólag. Pedig azt szereti a rossz sem, aki megeszi.

je dat mee? Het dikste kermage varna, ach arma dik chutase, meg aite chutase, majd eszed bejutok még.

0: Kedves hallgatóink, a mai Dankó Extrában Cselényi Józsefre emlékeztünk, akinek egészsége 1949-ben igencsak megromlott, gyomorvérzéssel került kórházba, és július 25-én hunyt el 50 éves korában.
1: Temetésén a cigányzenészek szerettek volna búcsút venni tőle, de ezt megtiltották. Egy prímás azonban megszegte a tilalmat, és hegedűjén megszólaltatta búcsúztatóját.
0: Lajos, neked ma nem kell megszegned a tilalmat. A te hegedű játékoddal búcsúzzunk el Cselényi Józseftől és a kedves hallgatóktól.
1: Nagy tisztelettel.
0: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Cselényi József hangja ma is él itt a Dankó Rádióban, és örökre a Magyar Nóta része marad. Ez volt a szombati Dankó Extra. Búcsúzunk Önöktől munkatársaink Dészabó Ágota és Wolf Attila nevében is. Köszönjük megtisztelő figyelmüket, és további kellemes, szép hétvégét kívánunk mindnyájuknak. A szerkesztő műsorvezetőt, Budai Beatrixet és
1: ifjabb Sárközi Lajos hallották.
0: Tartsanak velünk a folytatásban is, hallgassák a Magyar Zene Rádióját. Viszont hallásra!

0: műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteid, barátaid egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtv.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Anyai örökség. A sorozat folytatódik. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 12 óra.

0: a Dankó Rádióban.
1: Jelentősen nőnek a környezetvédelmi bírságok. Lezárták a hétvégére a déli pályaudvart. A változékony idő lesz, estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Ez szerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át, de legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank két kötvény ügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az első ügyben 56 milliárd forint közpénzt fektettek be a bank korábbi vezetése egy magántőke alapba. Ebből azonban mára csak 22,5 milliárd forint maradt. A másik ügyben 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a bank az Indotek csoport egyik vállalatától, úgy, hogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Annak 80%-ára az állam vállalt kezességet. Az Indotek közölte, szabályosan jártak el a kötvény ügylet során. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Hétvégére lezárták a déli pályaudvart. Ma és holnap váltókat javítanak, síneket cserélnek, átvizsgálják a felső vezetéket, helyreállítják a Kelenföld felé vezető alagút, bejáratát és a támfalat, valamint kijavítják a peronokat. Emellett rendbe teszik a világítást és az utastájékoztató berendezéseket, valamint átvizsgálják az energiaellátási rendszert is. A vonatok holnap éjszakáig Kelenföldre érkeznek, és onnan is indulnak. Ma van a Lelki Egészség Világnapja, a Magyarországon 1994 óta minden évben megtartott kezdeményezés célja, hogy felhívja a figyelmet a mentális egészség fontosságára, csökkenteni a pszichés problémákkal kapcsolatos előítéleteket, valamint bátorítani a nyílt beszélgetést és a segítségkérést. Valamint az időjárásról. Napos felhős az idő, délelőtt még csak elszórtan, majd estétől már sok felé lehet eső, zápor. A legtöbb napsütés északkeleten lesz. A szél mérsékelt marad, délután általában 17-22, késő este 10-15 fok valószínű. Vasárnap már főként csak a keleti és déli ország részben várható eső. Másutt újból kisüt a nap.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
2: Mikor az éj leszáll, s a csillagok feljőnek, mikor a világ szavai elhalnak, elkezd beszélni a természet, akkor a végtelen mindenség megnyílik, s az ember lelke lát. Jókai Mór regényíró gondolataival szeretettel köszöntöm Önöket 2026. október 10-én szombaton. Itt a Magyar Zene Rádiójában ma is jó ebédhez szól a nóta. Tartsanak velem! Jenei Gábor felvételével indulunk, majd Gombos Maja énekel. Az Ilyen asszony való nékem és az Édesanyám nem tudok elaludni című csárdást halljuk ifjabb Sárközi Lajos, majd a Lakatos Miklós zenekarának kíséretével. Fogadják sok szeretettel, jó rádiózást kívánok!

Ahogy én szeretlek, nem szeret úgy senki. Ahogy én csókollak, nem csókol úgy senki. Azt hiszem, abban egyetérthetünk, hogy a legszebb szerelmi vallomást, ami a magyar nóta irodalmat érinti, Balázs Árpád és Farkas Imre írta meg. Hát most hallgassuk meg Dóka Zsuzsa és Bősi Szabó László előadásában Szomora Zsolt zenekarának kíséretével. Majd a domboldalon áll egy öreg nyárfa, a Szép a rózsám nincs hibája, és a Hencidától Boncidáig című klasszikus magyar nótát előadja Újvári Marika, Sánta Zsolt és Kalina Enikő.

Hallja maga Gavallér énekli a folytatásban Madarász Katalin. Egy régi módi világba repít minket majd ez a dal. Nézzük, mit is jelent, kit neveztek Gavallérnak. A szó eredetileg francia eredetű, lovast, lovagot jelentett, később pedig azt az elegáns, udvarias, jómodorú férfit illette, aki tudta, hogy hogyan kell egy hölgyel bánni. Virágot vitt, ajtót nyitott és bókolt. Egy szóval Gavallér volt. De azt gondolom, hogy a mai nyelvhasználatban is sűrűn találkozunk ezzel a szóval, hogy gavallér, hiszen sok ilyen férfi társunk van. Hát akkor hallgassuk meg Madarász Katalin előadásában az említett dalt Szalai Antal zenekarának kíséretével, majd Egyházi Géza a Csit csak rózsám hallod című nótát nyújtja át önöknek, míg Gáspár Ani a Kék a szeme, tengerkék a szeme című dallal zárja a sort. Elsőként azonban Bokor János érkezik egy népszerű, jól ismert nótával ezúttal képzeletbeli színpadunkra. Hallgassuk meg a Galambszívet örököltem az édesanyámtól című Kozák Gábor József és Vidéki Pál szerzeményt.

messze van a kicsi falu, de a tornya mégis ide látszik. Kis

gozar, y gozar, de ahí más la luz.

0: Aktuális tematikus hétvégénk főszereplője Szilágyi Sándor, magyar nóta énekes, aki éppen a mai napon ünnepli születésnapját. Hát kedves Sándor, Isten éltessen erőben és főleg egészségben még nagyon sokáig szeretteid, családod körében, és persze még sok szép sikert kívánok neked ezen a pályán, remélem mi hamarabb találkozunk. És még mielőtt egy jó csokorra való nótát lejátszanánk az ünnepelt Szilágyi Sándor előadásában, jöjjön most egy interjú részlet, melyből kiderül, hogy Szilágyi Sándor, ha éppen nem nótázik vagy muzsikál, akkor éppen mivel tölti idejét a hétköznapokban?
1: A Marosvásárhelyi Klinikán dolgozok kórházba 25 éve. Egy könnyebb részlegen dolgozok, ami nagyon besegít nekem a szakmámba. Tehát én fertőtlenítéssel foglalkozok, az azt jelenti, hogy az operáló termeket, tehát olyan helyeken, ahol igénylik ezt a dolgot, most vannak nagyon performáns gépek, csak egy gomnyomás, és ennyi mondhatom az én munkám. Tehát ez a kórházi munka megengedi nekem azt, hogy én lent az udvaron, hogyha nekem 2 óra múlva van, teszem fel egy operáló termem, amit én ki kell fertőtlenítsek, olvasgatok, jegyzetelek. A gyerekeim néha úgy mosolyogva, hogy édesapámnak szülinapjára piros tollat veszünk, vagy pixet, vagy írószerszámot, mert ő aláhúzza. Igen, én most is az vagyok, hogy vizuálisan én éjjel 2 órakor tudom, hogy mit, hova tettem, honnan kell elővegyem, milyen témákat kell csoportosítsak. 2 kicsi unokánk van, és meg vagyunk a magunk módján itt a Marospartján, békességbe, hál' legyen a Jóistennek, mindenünk megvan, ami kell.
0: Az imént Szilágyi Sándor mesélt arról, hogy a gyógyítók szolgálatában látja el teendőit, amikor éppen nem muzsikál. Hát most hallgassuk őt, Szilágyi Sándor előadásában felcsendül a Valamikor fehér rózsa volt az én virágom, a rózsabokor a domboldalon, a Már mi nálunk babám, a Nem loptam én életemben, és a Cigányok sátora című klasszikus magyar nóta. Szilágyi Sándort Lakatos Miklós zenekara kíséri.

0: csoda volt.
1: Örökzöld dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
3: Marminallum babám, marminallum babám, a

Nem való bukrét a tűrött süveg mellé, balatoni dal, süt a mama, süt a pék, vörösbort ittam az este, és sárga a rigó, kerek a cipó. Ezeket a klasszikus magyar nótákat halljuk már is Kolostyák Gyula, Szigeti Fercsi, Bohács István és Szöllősi Emes előadásában.

Járóka Sándor és zenekara muzsikál, kedves hallgatóink, itt a Dankó Rádióban, majd tartunk egy kis szünetet, jövünk a legfrissebb hírekkel, de visszatérünk.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Sáffár Anikó színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan élte meg vendégünk a 70-es években az ügyeletes szexszimbólum címkéjét, de azt is megtudhatjuk majd, hogy honnan merített erőt a gyakran egésznapos filmforgatások után, s hogy lehet-e egy színésznőnek egyáltalán magánélete. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Meglepetés! Hát János, ez a nagy szépen!
3: Csöndet! Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
4: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, amiközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
3: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
5: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 13 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Megjelent a főváros 120 milliárdos támogatásáról szóló kormányhatározat. Áradásokat és földcsuszamlásokat okoztak a heves viharok Dél-Olaszországban. Változékony idő lesz estétől sokfelé esővel. Köszöntöm a hallgatókat, a hírszerkesztő Novák József, a mikrofonnál Nagy Alexandra. Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat. Ez szerint a pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásaiak kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, vége a főváros folyamatos csőd helyzetének. Nem érzi úgy a Fidesz frakció vezetője, hogy bocsánatot kellene kérniük az elmúlt 16 év kormányzásáért. Bóka Jánost a Magyar Hangnak adott interjúban kérdezték erről. A politikus szerint már a kérdés felvetés is azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása bűnös, morálisan elítélendő, gonosz, eleve elhibázott politikai célokra irányuló kísérlet volt, amely nem a közjót szolgálta. Bóka János úgy fogalmazott, az ilyen feltételezéseket visszautasítja, amiből következik, hogy bocsánatkérésre biztosan nem kell sort keríteni a pártnak. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenés gyermekek egyéni szükségleteihez. Miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályozás. Betartása. Az orosz elnök kész tárgyalni az ukrajnai rendezés hosszú távú megoldásairól. Céljai ugyanakkor változatlanok, ezt Vlagyimir Putyin külpolitikai tanácsadója közölte, miután az államfő telefonon beszélt Donald Trump amerikai elnökkel. Putyin szerint Ukrajna a konfliktus eszkalálásában és elhúzásában érdekelt. Arról, hogy mikor indulhatnak újra az orosz-amerikai-ukrán háromoldalú tárgyalások, az orosz elnök azt mondta, átgondolják a helyzetet. Dél-Ukrajnában legkevesebb 11 civil, köztük 3 gyerek is meghalt egy Zaporizzsját ért orosz légi támadásban. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint legalább 16-an megsebesültek. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak a romok alatt. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Több száz súlyosan megrongálódott ház összedőlt. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsuszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több új járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Most napos, felhős az idő, de egyre több felé lehet eső, zápor. A szél mérsékelt marad. A délutáni 17-22 fok után késő este 10-15 fok valószínű. Kedves hallgatóink, a pontos idő 13 óra 4 perc.
0: Jó ebédhez szól a nóta. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Budai Beatrix.
7: Továbbra is jó ebédhez szól a nóta, bár ezt már elmondta előttem szeretett csatornánk hangja, Revicki Gábor, színművész úr is. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Itt a Magyar Zene Rádiójában már is a Badacsonyi Kéknyelűről szól a dal, majd egy jó kis csárdásra invitálja önöket Vígi Bolya, de előtte Vadász Zsolt énekel. Nótára fel, kedves Dankó család!

Sejhaj, diridongó, milyen jókedvűen cseng ez a régi játékos szó. A diridongó egy régi hangulatfestő kifejezés, amely a régi nótákban, dalokban felfelbukkan, és bizony a muzsikával, nótázással, vigassággal is összekapcsolódik. Már a szó hangzása is olyan, mintha egy régi mulatság kellős közepén lennénk. Hogy pedig milyen is az az igazi diridongó, azt most hallgassuk meg itt a Dankó Rádióban, amikor is Melis György énekel a soron következő nóta csokor legvégén Szalai Antal zenekarával. Előtte Szakács Szilvia előadásában a Még azt mondják, ez se szép, az se szép című dal hangzik el, majd a Látod édesanyám, miért szültél-e világra kérdést Benedek Fi Katalin teszi fel dalban Baranyai István és zenekarának társaságában. Ezt követően a szegedi boszorkányról szól a nóta, ekkor már Szabó Miklóst halljuk.

0: szemecseré, a hűtlen rózsámé.
1: Most pedig, kedves hallgatóink, a Magyar Rádió népi zenekara játszik itt a Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkban Kozák Gábor József prímás vezetésével. Most utazzunk vissza az időben kerek 60 évet, hiszen ekkor rögzítették a Magyar Rádióban a most felcsendülő zenekari blokkot.

Ha szívet bezárnál, szebb lenne az élet. Énekli a folytatásban Várnai Adrien Tordai Zoltán zenekarával. Ezt a gyönyörű nótát karcagi közönségünk hallhatta még 2024 májusában. Dankó klubos felvétellel megyünk tovább.

Gáti Pál énekli a folytatásban Erős Sándor szerzeményét, Akkor volt a május legszebb címmel, de hogy mikor, az már is kiderül itt a Magyar Zene Rádiójában. Gáti Pál után Kollár Katalin, Egri József és Besenyei Ferenc énekel, elhangzik a Gyere haza kincsem, a Szólj szólj csalogány és a Hogyha a világon borse volna című csárdás.

0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Szólj, szólj, csalogál!

0: a világon borse volna, akkor itt ember a szóra. Prédikálnak papok össze-vissza, végül a borocskát vint meg vissza, mert ha a világon borse volna, akkor itt ember a szóra.
1: És most itt a Dankó Rádióban a jól ismert ámolcsárdást Berki Péter és Cigány zenekara játsza.

Továbbra is jó ebédhez szól a Nótam, a mikrofonnál a szerkesztőműsorvezető Budai Beatrix. Szeretettel köszöntöm újonnan bekapcsolódó hallgatóinkat is. Hallgassuk már is a Csak úgy mondom magának és a Hallod Rózsám Katika című csárdást. Buta Árpád Attila énekel elsőként Jónási Géza zenekarával, élükön idősebb Sárközi Lajos prímással, majd nem más, mint a Jászai Mari díjjal is kitüntetett Mikó István színművész nótázik. Ekkor már Lakatos Miklós vezeti a zenekart.

este felem minden kapu bezárul. Csak az enyém fontárba, sárga rózsás kerme várok magára. Kívánom az illetőt.

0: Afrika, az lesz a doktor meg a patika. Ha kinkaram, átölelt a tika, az lesz a doktor meg a patika.
1: A marosmenti fenyves erdő aljába kalauzol el minket most a következő percekben Szilágyi Sándor, aktuális tematikus hétvégénk főszereplője, majd Csanádi György, a Miért hittem a szavának című andalgót adja elő Burakovács Andor zenekarával, és végül Horváth Pistával mulathatunk egyet a Nem azért szeretlek című cigánycsárdásra. Fogadják sok szeretettel!

0: Már állok én a kocsma közepén, hát gyere rongyén fizetek a feketét.
1: Szegfű Károly Gordonka játéka szól szombati adásunk utolsó perceiben. Én ezzel a felvétellel búcsúzom már önöktől, de várom önöket holnap is 11 órától a Dankó Extrában, majd ugyanígy a Déli Harangszó és a legfrissebb hírek után Jó ebédhez szól a Nóta című műsorunkban. Addig is vigyázzanak magukra és vigyázzunk egymásra. A folytatásban 2-től 5-ig Gál Zoltán várja önöket. Szívküldi szívnek szívesen ma is 3 teljes órá. Tehát jön a kívánságműsor, aztán Popovics László kollégám ismét a Dankó Rádió hallgatóival beszélget 5 órától, tudod-e még az én nótám, itt a Magyar Zene Rádiójában. Én jó étvágyat kívánok mai ebédjükhöz, akik pedig már elfogyasztották, kedves egészségükre váljék, búcsúzik a szerkesztőműsor vezető Budai Beatrix. Viszont hallásra holnap, további szép hétvégét kívánok!

0: műsorajánló. Szív küldi szívnek, szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Nótákkal, operettslágerekkel, örökzöld melódiákkal minden délután. Kérje ön is kedvencét és küldje szeretteinek. Kérését várjuk levélben, e-mailben, Facebookon vagy telefonon. Délután 2 órától hívja a 061-759-6071-es telefonszámot. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor a hét minden napján Gál Zoltánnal. Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.
1: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 14 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
2: Jelentést tett a gazdasági miniszter az Exim Bank 2 kötvényügylete miatt. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Változékony idő lesz, estétől sokfelé esővel. A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Feljelentést tett az állami tulajdonban lévő Exim Bank 2 kötvényügylete miatt a gazdasági miniszter. Kapitány István a Facebook oldalára feltöltött videóban elmondta, összesen 166 milliárd forint kihelyezéséről van szó. Az első ügyben 56 milliárd forint közpénzt fektetett be a bank korábbi vezetése egy magántőke alapba. Ebből azonban mára csak 22,5 milliárd forint maradt. A másik ügyben 110 milliárdért vásárolt kötvényeket a bank az Indotech csoport egyik vállalatától, úgyhogy a cég nem nyújtott biztosítékot a pénz visszafizetésére. Annak 80%-ára az állam vállalt kezességet. Az Indotech közölte, szabályosan jártak el a kötvényügylet során. Megjelent a főváros 120 milliárdos állami támogatásáról szóló kormányhatározat. Eszerint a pénzt kizárólag az önkormányzat és intézményeinek költségvetési befizetési kötelezettségeire, valamint fennálló tartozásai kiegyenlítésére fordíthatja Budapest. A mentőcsomagról még október elején a Fővárosi Közfejlesztések Tanácsának ülésén született megállapodás. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közösségi oldalán azt írta, vége a főváros folyamatos csőd helyzetének, a jövőben biztosítható a közszolgáltatások zavartalan működése. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Legutóbb, amikor 2023-ban kötelező volt a kamarai tagság, 50 ezer orvost regisztráltak. Dél-Ukrajnában legkevesebb 11 civil, köztük 3 gyerek is meghalt egy Zaporizzsját ért orosz légitámadásban. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint legalább 16-an megsebesültek. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak a romok alatt. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Több ház súlyosan megrongálódott vagy összedőlt. Elérte az Isaias hurrikán Florida partjait. A trópusi ciklon óránként 165 kilométeres sebességgel csapott le. Heves esőzésekre és áradásokra figyelmeztettek az amerikai hatóságok. Több államban rendkívüli állapotot hirdettek. Floridában kiürítették a különösen veszélyeztetett partmenti területeket, és Alabamában is elrendelték a turisták evakuálását. Az úgynevezett vihardagály miatt akár 2,5 méterrel is emelkedhet a tengervíz szintje a veszélyeztetett partszakaszokon. Az Isaias a hurrikán szezon első vihara az Egyesült Államokban. Végül az időjárásról. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre, többfelé kiadós mennyiség is hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, mögötte néhol északkeleten lehet még kisebb eső, zápor. A Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható.
0: Szív küldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
3: Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket szombat délután a kívánságműsorban. Remélem, hogy a következő 3 órát velünk töltik majd kiváló énekesek és nagyszerű zenék társaságában. A szerkesztő ma is Temesniki, a hangmérnök Fóti Tamás. A Gedeonokat köszöntjük névnapjukon, és azokat, akik október 10-én születtek. Telefonszámunk 061-759-6071. Szegedi Jánosnak és feleségének Marika sógornő küldi a következő nótát. Lukács Anita énekli: Egy kicsi ház van a domb tetején.

Tudyi Lászlóné szeretné meghallgatni a következő dalt. Gál Gabriella énekel, kísér Vörös Kálmán zenekara. Nézek, nézek a semmibe.

0: Cos'am szeretni.
1: Baracskai Istvánnak sógornője Erika küldi szeretettel a következő nótát Keszthelyre. Bangó Margitot a 100 tagú cigányzenekar kíséri. Mulatok, mulatok.

fijada.

Taksonyban Krizsán Mihályné Ibolyának 83. születésnapja alkalmából minden jót kíván szerető férje Misi, gyermekei Misi és Andi, unokája Szandi, menye Zsuzsi és Endre. Köszönti Krizsán Alexandrát is nagy szeretettel 28. születésnapja alkalmából. Iszkázon Molnár Antalt 70. születésnapja alkalmából köszönti, kíván jó egészséget, sok boldogságot, szerető felesége, Zsuzsa és a család valamennyi tagja. Klausz Rezsőnének születésnapja alkalmából hosszú boldog éveket kíván erőben, egészségben, a Magyar Honvédség pénzügyi tagozata nevében dr. Gruber Nándor. A 100 fok Celsius együttes játszik, boldog születésnapot!

0: A következő üzenetet hallgassuk meg a rögzítőről.
1: Szent Márton Kátára, Varga Ernő és Kovács Erika 36. házassági évfordulójukra sok boldogságot kívánnak, fiúk Tamás, Varga mama és tata.
0: Szeretettel köszöntjük mi is őket. Létavértesen Jóga Györgynek és feleségének 50. házassági évfordulójuk alkalmából minden jót kíván Laci, Gyurika, Zolika és az unokák. Kállai Bori és Berkes János énekel, Tiszta Fehér Oltár.

apósának, Török Jánosnak szeretettel küldi a következő dalt, Sárbogárdra, Incike. Nógrádi Tóth Istvántal, Lakatos Miklós zenekara kíséri, Após köszöntő.

0: anyósra. 70. az apósom, nem jár már a bálba. Deresedik göndör haja, fáj a szíve, lába. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája. Mostanában akkor csillog az a huncut szeme, párja. A ölébe ül, megcsókolja a kis unokája.
1: Földesénél Jutka Komáromban szeretné meghallgatni a következő nótát. Dózs Pétert Tordai Zoltán zenekara kíséri Lakodalomban a mi utcánkban.

Mojzes Pálné Terikének, Telkibe, szeretettel küldi barátnője a következő dalt Leányfaluról. Pándi Piroskát a Duna Szimfonikus Zenekar kíséri, Judit a belépője.

Szív küldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Hajtó Tibor név férjének kérte a következő nótát Szászhalombattáról. Kutasi Katalint, Lakatos György zenekara kíséri, Repül a szána.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén egy olyan erdélyi nóta énekest köszöntünk, aki számára a magyar nóta nem csupán zene, hanem örökség, küldetés, a magyarsághoz tartozás egyik legszebb kifejezője. Szilágyi Sándor a nótázás szeretetét már gyermekkorában magába szívta, kisiskolásként harmonikázni tanult, és hamar megtapasztalta azt is, ahol énekelnek, ott jó emberekre lehet találni. Több évtizede hittel, tisztán szívből szolgálja a magyar nóta ügyét, Erdélyben elhivatott népszerűsítője, terjesztője a magyar dallamoknak. Szilágyi Sándor énekel, kísér Lakatos Miklós zenekara, Letagadok minden könnyet.

0: Szántóné Erzséke szeretné hallani a következő nótát Sárét udvariban. Szóka Júliát Balázs József zenekara kíséri. Édesanyám, kedves anyám, csak az a kérésem.
1: Édesanyám,

folytatjuk a kívánság műsort Feketéné Jutka Moson-Magyaróvárról. Kedvenc előadójától, Kovács Apollóniától kért egy dalt. Bál van a faluban.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Drága férjemre emlékezve szeretnék nótát kérni. A Victoria című operettből Huszti Péter Pardon Madame című dalát. Köszönöm.
2: Én köszönöm a hívását. Frankó Tünde és Huszti Péter az előadók, kísér a Budapesti Operettszínház zenekara. Pardon Madame.

Miklóson fiamnak, Bíró Ádámnak 18. születésnapja alkalmából küldöm a dalt és üzenem. Kisfiam, légy mindig ilyen igaz, jó szívű ember, amilyen most vagy. Nagyon sok boldog születésnapot kíván az egész család, írta Bíró Zsolt. Kincses Károlyt Tarnai Kislászló kíséri zongorán. Leszállt a csendes éj.

0: pihenj meg, jó éjszaka.
1: Esztergomból Smitné Terike kérte a következő nótát. Kis Károlyt Lakatos György zenekara kíséri. Leszakítják a rózsát a szagáért.
2: Leszakítják a rózsát a szagáért, az én szívem majd megszakad magáért. Leszakítják a rózsát a szagáért, az én szívem majd megszakad magáért. A maga egy

idejön leve hozzá. A maga egy icipicit szeretne, a rózsám lehetne, de magáért a csillagot s lehozná. Ha egy szóra idejön leve hozzá, a gyümölcsöt letépik, ha megéri, minden leány férhez megy, ha megéri.

0: a szívekre vigyázni.
1: Füzesiné Zsókának testvére küldi egyik kedves dalát Gyöngyös Patára. Szentendrei Klárát Kozák Gábor József zenekara kíséri, Megáradt a patak.

Budafokon Kovács Erzsébet édesanyjára emlékezik a következő nótával. Farkas Rozikát Radics Ferenc zenekara kíséri, lement a nap a maga járásán.

Zalaegerszegről Palik Néklára kérte a következő örökzöldet Szécsi Páltól, kísér a Stúdió 11. Meddig tart egy szerelem?

Néhány remek dal címe a következő órából. Messze van a kicsi falum, az oltáron fehér lilium, kell ott fenn egy ország. A hírekig Olá János és zenekara játszik.

0: Műsorajánló.
1: Utazzon velünk Magyarország tájain. Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét. Ízek.
2: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
1: Emlékek.
3: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
1: Tradíciók.
2: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
1: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap, 13 óra 10 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Kincses kalendárium. A hétköznapok útmutatója, az ünnepek iránytűje. Megvásárolható az újságárusító helyeken. Kincses kalendárium.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 15 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Informatikai szerződések miatt tett feljelentést a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról egy friss felmérés. Változékony idő lesz, estétől sokfelé esővel. A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és 6 feljelentést is tett. Tanás Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hűtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. A hatóságoktól azt várják, tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. Jelentősen szigorít a kormány a környezetvédelmi szabályokon. Magyar Péter miniszterelnök a közösségi oldalán is ismertette a tegnap este megjelent kormányrendelet egyes részleteit. Eszerint a környezetszennyezési bírságnak a jövőben el kell érnie a vétkes vállalat előző évi nettó árbevételének a 0,5%-át. De legalább az 5 millió forintot. A kormány a környezetvédelmi bírságok felső határát is megemelte. Ez a korábbi 2 milliárd helyett 5 milliárd forint lett. A módosítások október 25-én lépnek hatályba. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenis gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról az IDEA Intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet. A többség valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Heves viharok okoztak áradásokat és földcsúszamlásokat Dél-Olaszországban. Az esőzések nyomán több út járhatatlanná vált. Szicíliában, Kalabriában, valamint Campania és Puglia egyes részein másodfokú narancssárga riasztás van érvényben. Tegnap tornádók taroltak Szicília nyugati részén. A forgószelek járműveket borítottak fel, épületeket rongáltak meg, és egy lakóházat is elpusztítottak. Két ember súlyosan megsérült. Végül az időjárásról. Délnyugat felől elszórtan való színű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre. Többfelé kiadós mennyiség hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot. Mögötte néhol északkeleten lehet még kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható.
0: Yeah. Szív küldi szívnek szívesen. Kívánság műsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
6: Ismét köszöntöm valamennyi hallgatónkat, folytatjuk a kívánság műsort. Takács János nénak születésnapja alkalmából jó egészséget, minden jót, örömet, boldogságot kíván családja körében Canga Mária, Zárai Márta és Vámosi János énekel, Csiripelő madarak.

Janinak Balkányba szeretettel küldi a következő nótát Ilonka Tokajból. Tolnai Andrást ifjabb Sárközi Lajos zenekara kíséri, messze van a kicsi falum.

Szűcsné Kati Gyöngyösről férjének kérte egyik kedvenc nótáját, Bétót Magdát Lendvai Csócsi Jenő zenekara kíséri, nagy a feje, búsuljon a ló.

Önök a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják 2-től 5-ig. Szepesi Eszternek, Algyőre, húga küldi sok szeretettel közös kedvenc dalukat, melyet Peller Károly énekel. Oly jól csúszik ez a banánhéj.

0: Szívküldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Szabó Sándorné vagyok, Soltvadkerző. Október 10-én ünnepeljük a 62. házassági évfordulónkat, és a férjemmel együtt szeretnénk meghallgatni az Oltáron fehér lilion. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra.
2: Nagyon sok szeretettel köszöntjük Önöket, Budai Beatrix és Egré József énekel, kísér Baranyai István zenekara.

Cselovszkiné Incike édesapja egyik kedves nótáját kérte Egerszalókról, Somogy Erikát ifjabb Berki Béla zenekara kíséri, Kukorica Csalán.

Milkovicsné Mártának lánykori barátnője Győrbe küldi a következő dalt a Mária főhadnagyból, Bojtos Luca és Erdős Attila énekel a Bugaci határon.

Kedves hallgatóink, ezen a hétvégén Szilágyi Sándor erdélyi nóta énekes munkásságát dicsérjük, az apropó, hogy ma van a születésnapja. Most Berki Péter zenekara kíséretével énekel, ott, ahol a Maros vize messze földön kanyarog.

Fazekasné Incike Mohácsról kérte a következő nótát. Talabér Erzsébetet Lakatos Sándor zenekara kíséri 33 rózsafámon.

0: Évföldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: 2022-ben vesztettem el a két legfontosabb embert az életemben. A fiamat 22. harmadik hónapban, a férjemet 22. nyolcadik hónapban. Azóta is minden nap fájó szívvel gondolok rájuk, és soha el nem múló szeretettel. Imádtam őket, nélkülük csak keserűség az életem. Ezért szeretném kérni Zorántól, Van ott fenn egy ország című dalt, mindkettőjük emlékére. Únyimi bácsalmásról. Köszönöm.
2: Én köszönöm, hogy hívott minket, Zorán énekel.

see you.

Rajsné Marika szeretné meghallgatni a következő nótát, és küldi a Dankó család tagjainak is szeretettel. Tarnai Kislászlót, Szalai Antal zenekara kíséri, Valahol a szívem mélyén.

Sátora jó helyen, Varró Gáborné szeretné meghallgatni a következő dalt. Turai Kis Máriát Déki Lakatos Sándor zenekara kíséri, Vigyázz, mert szóra rózsa ága.

Műszegi Zsoltnak nővére küldi a következő nótát. Sok szeretettel Veszprémből Jenei Gábort, Toki Balogernő zenekara kíséri, akinek nincs szeretője.

Salgó Tarjánban férjére, Kocka Jánosra, aki 4 éve nyugszik a Mátra szőlősi temetőben, 78. születésnapja alkalmából emlékezik felesége és családja. Emlékezik sógoraira, 88. és 72. születésnapjuk alkalmából. Emléküket örökké őrzi hallgatónk. Alex Tamás énekel, csak a jók mennek el.

Édesapját, Harsányi Ferencet szeretné meglepni a következő nótával, Gabriella Csongrádon. Buta Árpád Attilát Balázs Tamás zenekara kíséri. Régi nóta, híres nóta.

remek dalokkal várom Önöket a következő órában is. Elhangzik majd a Ráérünk még korábban hazamenni, a 20 év múlva és a Szeressük egymást gyerekek. A hírekig Ifjabb Sánta Ferenc zenekara játszik.

0: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Sáffár Anikó színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan élte meg vendégünk a 70-es években az ügyeletes szexszimbólum címkéjét, de azt is megtudhatjuk majd, hogy honnan merített erőt a gyakran egésznapos filmforgatások után, s hogy lehet-e egy színésznőnek egyáltalán magánélete. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 16 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Évente 130 milliárd forintos megtakarítást hozhatna az euró bevezetése Magyarországon. 15-en meghaltak egy Zaporizsját ért orosz légitámadásban. Változékony idő lesz, estétől sokfelé esővel. A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszítené önálló monetáris politikáját. Ezért elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Csaknem 20 milliárd forint értékű informatikai szerződés és kifizetés ügyében indított vizsgálatot a Tudományos és Technológiai Minisztérium, és 6 feljelentést is tett. Tanács Zoltán tárcavezető szerint felmerül a hőtlen kezelés, a párhuzamos elszámolások és a nem megfelelően igazolt teljesítések gyanúja is. A miniszter példaként említette a Nemzeti Adatvagyonügynökség elszámolásait, amelyekben luxusszállodai költségek, alkohol és ékszerek is szerepeltek. A hatóságoktól azt várják, tisztázzák, történt-e bűncselekmény, és szükség esetén gondoskodjanak a közpénzek visszaszerzéséről. Nem érzi úgy a Fidesz frakcióvezetője, hogy bocsánatot kellene kérniük az elmúlt 16 év kormányzásáért. Bóka János a Magyar Hangnak adott interjúban kérdezték erről. A politikus szerint már a kérdésfelvetés is azt jelenti, hogy a Fidesz-KDNP kormányzása bűnös, morálisan elítélendő, gonosz, eleve elhibázott politikai célokra irányuló kísérlet volt, amely nem a közjót szolgálta. Bóka János úgy fogalmazott, az ilyen feltételezéseket visszautasítja. Dél-Ukrajnában legkevesebb 15 civil, köztük 3 gyerek is meghalt, és 16-an megsebesültek egy Zaporizsját ért orosz légitámadásban. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Az ukrán elnök szerint Moszkva így köszönte meg az orosz dízel exportra vonatkozó amerikai szankciók feloldását. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, Ukrajna válaszolni fog az orosz légicsapásokra. A Tel Avivi reptérbe akarta belevezetni a Fly Dubai gépet a másodpilóta, akit másfél hete sikerült megakadályozni. A merénylet kísérletben. Ezt az Egyesült Arab Emírségek főügyésze közölte, megerősítve azokat a sejtéseket, hogy az ománi férfit a 2001. szeptember 11-i terrortámadások ihlették. Az ügyészségi nyomozás megállapította, hogy a légitársaság nem követett el mulasztást a pilóta átvilágításakor. Engedélyei, igazolásai rendben voltak. Semmi nem utalta arra, hogy szélsőséges nézeteket vallott volna. Végül az időjárásról. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor. Majd éjjel már sok felé számíthatunk tartós esőzésre. Többfelé kiadós mennyiség is hullhat. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot. Mögötte északkeleten lehet még kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos, száraz idő.
0: Szívküldi szívnek szívesen. Kívánságműsor 2-től 5-ig a Magyar Zene Rádiójában. A házigazda Gál Zoltán.
4: Köszöntöm most bekapcsolódó hallgatóinkat is, folytatjuk a kívánságműsort. Telefonszámunk 061-759-60-71. Működik a rögzítő, várjuk kedves üzeneteiket. Kövesdiné Esztike kérte a következő nótát, amelyet édesapja is gyakran és szívesen énekelt. Karcagi Nagy Zoltánt halljuk, kísér ifjabb díjki Lakatos Sándor zenekara. Halljátok, cigányok!
5: Hallja.

0: csináltok.
1: Szőkéné Kontra Ilonának 72. születésnapja alkalmából nagyon sok boldogságot, jó egészséget kíván nagy szeretettel édesanyja, két lánya, Veje, két unokája és három nagynénje. Korda György énekel, Virágeső.

Visegrádiné Esztike sok szeretettel kérte a következő dalt Komlóról, kedvenc előadójától, Bokor Jánostól, kísér a Rajkó zenekar, Kalapomon piros rózsa.

Csillagné Éva férjének kérte a következő nótát Mezőtúrról, Kalin Enikőt Tordai Zoltán zenekara kíséri, ráérünk még korán van hazamenni.

0: Szívködi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Szeretném kérni Gál Zoltánnak, Habucki Tamásnak a leszerelő nótámat 20 év múlva. Köszönöm szépen.
2: Amennyiben rám gondolt, akkor nagyon köszönöm, és örülök, hogy hívott minket. Drága édesanyámat, Mádai Eszter Jankát Gyulán, tiszta szívvel és szeretettel köszöntöm. Kívánom, hogy még hosszú éveken keresztül legyen mellettem, nagyon jó egészségnek örvendve, írta szerető lánya Anikó Aliz. Komár László énekel 20 év múlva.

Heminger Zoltánné Budapesten szeretné meghallgatni a következő nótát. Kalmár Pált, Farkas Béla zenekara kíséri, Felhő szállt a nagy erdőre.

Lassanes az élet, könnyen hull utána. Így múlik el lassan minden, azt elmegyek majd én is innen, idegen világban. Ejde kicsi kertem sok virágom,

Vasálu Vándor fecskék valakinek izenhetnék, hogy ne várjon már engem. Ő se várjon, én se várom, megölték a régi álmom, üres lett a lelkem. A szemembe

Szívküldi szívnek szívesen, a Dankó Rádió kívánság műsorát hallják. Pozsonyiné Margó Salgó Tarjánból kérte a következő nótát, Pécsök és Ágnest Magyar Imre zenekara kíséri, icipici kis galambom.

0: Kedves hallgatóink, ebben az órában is játszunk egyet Szilágyi Sándor nótaénekes felvételeiből, születésnapja alkalmából. Most Lakatos Miklós zenekara kíséri Három kislány ül a padon.
1: Három.

Daróczi Sándorné, Melinda édesanyjának küldi egyik legkedvesebb nótáját Kisvárdára, Mészáros Andrást Jónás Géza zenekara kíséri, Sejhaj, ne feküdj a szénabogja tövébe.

0: édesokat fölhajtottam az alján. Vettem el még egy kaleska a felsősejem rokonyát. Sejjhaj, édesokat fölhajtottam az alján.
1: Ilonka Jászárokszálláson nagyszüleire emlékezik szeretettel a következő nótával. Ócsár István ifjabb Sánta Ferenc zenekara kíséri Sárga a csikóm.

következő nótát Budai Jenő szeretné meghallgatni. Takács Bélát Lakatos Sándor zenekara kíséri. Ne nézzetek úgy rám!

0: Balatonfenyvesen Kelemen né Rózsa szeretne nótát vagy nótákat hallani Lugosi Katitól. Egy dalcsokor következik, kísér Johann János zenekara. Gyertek ide, budapesti cigányok!
1: Gyertek ide!

0: Szívköldi szívnek szívesen. Íme egy újabb kívánság üzenetrögzítőnkről.
1: Jó napot kívánok, Juhász Mehi vagyok Gyömbölyről. 51 éve végeztünk a munkásképzőben Nagykőrösön, július 24-én. Azoknak szeretnék egy számot küldeni, akikkel együtt voltam. Mondok egy pár nevet. Boros Boró, Pelicai, Horváth Rózsi, Pajcsarác Mária, Sohajda Gyula. Sajnos a többi már elment. Köszönöm szépen, és szép napot kívánok az egész stábnak.
2: Köszönöm, hogy hívott minket, és örömmel adjuk át az üzenetét. Dancs Anna-Mari énekel, szeressük egymás gyerekek!

Mennyhértné Piroska kérte a következő nótát Máté Szalkáról, Béres Ferenc énekel, kísér, Suha Balogh Kálmán zenekara, Kiskertembe rozmaringot ültettem.

Babos Károlyné Biharkeresztesen szeretné meghallgatni a következő nótát Dömsödi Farkas Bálint előadásában. Kísér Sárközi Béla zenekara, Illik, ha nem illik.

lassabbálom, ha az ég leszakad fölöttem. Egy-két liter, hogyha lecsúszik, minden bánatom elbúcsúzik. Sej, haj, dílom, dánom, én már azt se bánom, ha az ég leszakad fölöttem. Húzzad, ha nem jóját húzzad, azt

kérlem az asszony reggeltől estig elvitázik, hogy ha süt a nap a Dunára, akkor kerülök ma az ágyba, az anyja ne sírasson, mert még

0: asszony reggeltől estigel vitázik.
1: Marcaliból Futó János kérte a következő nótát feleségének. Ötvös Csillát Balog Albert zenekara kíséri. Rámás csizmát visel a babám.
2: Rámás csizmát visel a babám.

Kedves hallgatóink, kívánság műsorunk hangzott el. A következő órát töltsék Popovics László műsorával. Ma Erzsivel beszélget, aki az első szerelemről mesél, amit úgy 14-15 éves korában élt meg, és persze elárulja, hogy melyek legkedvesebb nótái. A kívánság műsort Nemes Niki szerkesztette, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, én Gál Zoltán vagyok. További kellemes hétvégét kívánok önöknek, és remélem holnap délután is találkozunk, 2-től 5-ig. Most Malácsik Gusztáv és Lakatos Miklós zenekara játszik. Viszont hallásra!

0: műsor ajánló.
1: Az életem egy nagy hangzavar volt. Legalább a halálom legyen békés.
2: Tehát tulajdonképpen csináljunk úgy, mintha haldokolna, miközben pontosan tudjuk, hogy ez nem igaz.
1: A kulacsom, kotyogós, kotyogós.
3: Tóth János. Október 13-án 18 óra 55 perckor az M1-en.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Anyu, mikor lesz új kincses kalendárium?
6: Már olvashatod is, most vettem meg.
7: A kincses kalendárium már kapható az újságárosoknál és a postán.
0: Reklámot hallottak. A pontos idő 17 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
8: Újabb támadás történt egy lengyel iskolában. Évente 130 milliárd forintos megtakarítást hozhatna az euró bevezetése Magyarországon. Estétől sokfelé várható eső. A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Dél-Ukrajnában legkevesebb 15 civil, köztük 3 gyerek is meghalt egy Zaporizsját ért orosz légitámadásban. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint legalább 16-an megsebesültek. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak a romok alatt. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Az ukrán elnök szerint Moszkva így köszönte meg az orosz dízelexportra vonatkozó amerikai szankciók feloldását. Volodymyr Zelenszkij kijelentette, Ukrajna válaszolni fog az orosz légicsapásokra. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány 3 másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, 2 a helyszínen láttak el. A héten történt 2 korábbi iskolai késelés után a lengyel rendőrség országszerte csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés. Erről a Magyar Nemzeti Bank elnöke beszélt egy budapesti rendezvényen. Varga Mihály elmondta, a közös valuta olcsóbb finanszírozást, kiszámíthatóbb gazdasági környezetet és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszíteni önálló monetáris politikáját, ezért elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá a jegybank elnöke. Nyomozás folyik Rákai Filip cége ellen egy földvásárlás ügyében. A Telex értesülését a rendőrség is megerősítette. A 2022. szeptemberében alapított társaság néhány héttel később megvette egy ipari területet Rácalmáson, a Hankook központja mellett egy évvel azelőtt, hogy a kormány bejelentette a gumigyár bővítését. Rákai Filip cége ezután eladta a terület egy részét a dél-koreai vállalatnak, amivel csaknem 1,5 milliárd forint nyereséget ért el. A rendőrség szerint fennáll a gyanú, hogy a cég kormányzati forrásból előre értesülhetett a bővítésről, ezért hivatali visszaélés gyanúja miatt nyomoznak. Rákai Filip visszautasította a vádakat és közölte, semmilyen állami vagy kormányzati belső információhoz nem jutott hozzá, üzleti döntéseit nyilvános adatok alapján hozta meg. Hozzátette, ha valóban eljárást indítanak ellene, büntető feljelentést tesz, és személyiségi jogainak megsértése esetén is jogi lépéseket kezdeményez. Végül az időjárásról. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sokfelé számíthatunk tartós esőzésre. A csapadékzóna holnap délutánra elhagyja az országot, mögötte északkeleten lehet még kisebb eső, zápor. Többfelé megélénkül, helyenként megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható.
0: Tudod-e még az én nótán? Az önök kedvenc dalaival és történeteivel minden nap 17 órától a Dankó Rádióban. A mű...
4: műsorvezető Popovics László.

0: Jó napot kívánok a Dankó Rádió hallgatóinak! A következő közel egy órában egy kedves hallgatónk történeteit és kedvenc dalait hallhatják. Ez a Tudod-e még az én nótám című műsor. Jelentkezni a 061-759-6071-es üzenetrögzítőn, valamint a dankoradio@mtva.hu e-mail címen lehet. A jelentkezéshez adja meg üzenetrögzítőnkön vagy e-mailben a nevét és a telefonszámát, és mondja el, hogy a Tudod-e még az én nótám című műsorban szeretne szerepelni.
1: Nagyon nagy hiba, hogy nem csak az én nálam is, az unokák még jobban, az a fiú unoka, az is keveset van itthon, de ugye szeretik mindig a mobilba valamit keresgélnek, hogy régen ilyen nem volt, ugye az embernek még vonalas telefon sem.
0: Szadára látogatunk egy 82 esztendős hölgyhöz, úgy hívják, hogy Erzsike. Az ő kedvenceit hallgatjuk mindjárt itt, a Dankó Rádióban, a Tudod-e még az én nótám című műsorban.
2: Köszönöm szépen a segítséget!

0: Dankó Rádió. Lecsenyén FM 103,8. A Magyar Zene Rádiója.
1: Halló, igen.
2: Kezdj csak a Merzsike, Popovics László, Dankó Rádió.
1: Igen, igen.
2: Jó napot kívánok.
1: Megismerem a hangját. Először, mikor szólalt már, mindjárt megismertem, mert minden nap hallom a
2: nagyon,
1: Dankóba.
2: Nagyon kedves. Nagyon lendületes, Erzsike.
1: Hát, ami
2: jól
1: tőlem telik, kérem.
2: Jól érzékelem?
1: Hát úgy vagyok, hogy nem hagyom el magamat, és próbálok úgy tevékenykedni, ami tőlem telik, de hát az már nem a régi, de hát ez is sokat számít, hogy amit ugye tevékenykedni.
2: Hogyan tud feltöltődni, honnét szerzi az energiáit?
1: Hát őszinte legyek, talán az unokák, a dédunokák, ha eljönnek, úgy boldog vagyok, hogy körülöttem vannak, jó, hogy a lányom lakik itt, meg még a hatodik, mert hat unokám van, és a öt lány, meg egy fiú, aki a hatodik, és ő még most 21. éves, és hát ugye ritkán látom őket, ezek mindig dolgoznak. Reggel mennek, este jönnek, vagy hát a lányom kórházba, sürgősségén, szegény most is a másik szobában reggel, este megy, reggel jön haza, hát ez kicsit azért megerőltető most. Ha engem, jó?
2: Igen, igen, abszolút, tökéletesen halljuk.
1: Mert nem akarok úgy hangosan, mert én följöttem ide az én szobámba, mert ott lent talán nem olyan jó a vonal, vagy hogy mondjam, én szeretem ezt a vonalas telefont, van nekem mobil.
2: Ha följött a saját szobájába, akkor ez azt jelenti, hogy együtt él kikkel?
1: Igen, igen, itt
2: a fiatalokkal?
1: Van. Hát a lányom meg a helyem meg a unoka van itt még.
2: Akkor van a segítség?
1: Hát igen, hát úgy,
2: ha otthon vannak, ugye, ahogy említette, és nem dolgoznak éppen.
1: A lányom az ugye már jobban leveszi a terhet a főzésről, mert én fiatalkorom, kislánykoromtól ugye az anyukám, amikor sok dolga volt, akkor ugye már rám hárította a főzést fiatalon, de itten majd van, amikor, ha ők például elmentek nyaralni egy hétre, vagy valami, akkor én tevékenykedtem itt a portán, és úgy friss ételvel vártam őket haza, mindig telefon, anyu, ne főzés semmit, de mikor aztán ott van az asztalon, akkor
2: hát,
1: olyan boldogok, hogy
2: persze,
1: jaj, hát tényleg a mama csinálta valamit, és akkor van még egy csodálatos kutyus, meg két cica, hát azok a gyerekeim már, hogy így mondjam csak, hogy ők a kutyus az őrangyal, ilyen sok, volt már jó pár kutyánk, László, de volt tiszta faj, német juhász, meg vizsla, de ez a kutyus, ez hát mondtam, hogy most 3 éves, hogy Istenem, ne hagy, vagy hogy mondjam már, hogy a kutya legyen mellettem, még én élek.
2: Igen. No, igen, lehet, hogy erről is fogunk majd még beszélgetni, Erzsike, jó? Meghallgatjuk a kedvenceit, aztán lehet, hogy az állatszeretetre is visszatérünk. Erzsike kedvencei jönnek tehát itt, a Dankó Rádióban. A Tudod-e még az Innótán című műsorban.

0: is.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az én nótám című műsort hallgatják. Erzsikével beszélgetünk, egy fantasztikus felvétel mindjárt az elején. Nem nagyon emlékszem, hogy ebben a műsorban játszottuk volna-e valaha is ezt a dalt, de most erre is sor kerül. Hol van az a nyár? Rutkai Éva és Latinovi Zoltán jönnek hamarosan. Erzsike, melyik nyárra emlékezteti ez a felvétel?
2: Most beszélhetek?
1: Igen, igen, persze, várjuk.
2: Hát, igen, hát ez, ugye, visszagondoltam a fiatalságomra, és ez a nagyon a 14-15 éves koromra, ezek voltak az életemben, ez a legszebb másfél év, és az első szerelem, és az igazi, és akkor azért gondoltam erre a dalra.
1: Uh-huh. Emlékszik az első szerelemre, akkor ezek szerint, ahogy említette, részletesen
2: igen,
1: is mondjuk?
2: Igen, az igazi szerelem volt, 14 éves voltam, és nagyon olyan boldog nem voltam életemben, voltam, hát szerettem, de az más az igazi szerelem, amit mind a két részről egyforma.
1: Hát rengeteg mű szól arról, akár dalok, könyvek, versek, hogy olyan, mint az első, semmilyen, soha nem lesz semmelyik.
2: Olyan soha nem lesz az embert, ez a haláláig elkíséri, bármi adódik az életébe, akárhogy, akár minden. Ezt az egyet, ezt valahogy ez az embernek bevésődik a szívébe, a lelkébe.
1: Igen, igen. Ezzel én is így vagyok egyébként. Tehát érdekes módon fel tudja eleveníteni az ember szinte minden percét, nem?
2: Igen.
1: Úgy
2: igen.
1: Érzi legalábbis. És az ön választottja, vagy aki önt kiválasztotta, ő idősebb volt egyébként, vagy?
2: Hát én 14 voltam, ő meg 19.
1: Uh-huh.
2: Hát ez 5 év volt, de hát ez nem.
1: És hol ismerkedtek meg?
2: Igen, és akkor hát így az a másfél év, az nagyon boldog voltam abban az időszakban, aztán történtek dolgok, minden, aztán ő bevonult katonának, és akkor hát sok irigy volt, meg minden össze-vissza volt ez a faluhelyen, és akkor hát végül
1: megszakadt,
2: de hát ha megszakadt is, de itt él a lelkem, de hát nem tettek róla.
1: Igen. De hát akkor erre a másfél éves időszakra fogunk most emlékezni a dalban. Hol van az a nyár? Tesszük fel a kérdést. Vagyis helyesebben Rutkai Éva és Latinovi Zoltán teszik fel Erzsike kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: azad cegek, a Rátóti falu végi csárdából. Öt-hat cigány muzsikál a sarkamban, cikkbe járok a kontrás meg a cakban. Kukoricatök, azad cegek, a Rátóti falu végi csárdából.
1: Itt a Dankó Rádió, benne pedig. Ha tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják, Erzsike van velünk a vonalban, csak a szépre emlékezem. Ezt adja elő kérésére Huszti Péter hamarosan. No mi ez a szép dolog, vagy mik ezek a szép dolgok, amire emlékszik?
2: Hát, így az életemben, hát azért úgy... Boldog voltam, mert egész kislánykoromtól, ugye, én mindig valahol közösségben voltam, akár énekkarokban, meg énekeltem mindenfele, a templom, daloltam, mert azt mondják, hogy a nótára dalolni kell, a templomra meg énekelni, és többször én ezt évekig, még szinte most is a nyugdíjas klubból is még mindig elmegyünk ilyen kistérségére, vagy klubtalálkozóra, ha valamelyik klubnak évfordulója van, ide is el szoktak jönni, és akkor egy-egy műsort adunk egymásnak, és akkor úgy ez engem úgy felvidít még, és mindig szerettem énekelni, egész mondom, életemet végig énekeltem, daloltam, és ez engem olyan boldoggá tett.
1: Mármint ez a dal, ezt szerette, ezt is szerette énekelni?
2: Ezt is, igen, és nagyon sok lenne még, amit, hogy nekem kedves.
1: Vagy inkább arra utal, hogy a Nóta Klubban, ahogy énekelgetnek a dalokról, eszébe jut az élete egy-egy szép momentuma.
2: Igen, és így, mert én állandóan a Dankót hallgatom reggeltől estig, ha itthon vagyok, és én nekem minden, hogy mondjam, Magyar Nóta, operett, örökzöldek, én mindenevő vagyok, én mindent szeretek.
1: Hát
2: én
1: valami
2: minden.
1: Fantasztikus módon telik a napja, hiszen meghal egy dalt, és akkor utána a szépre emlékszik a dal kapcsán.
2: Meg még énekelem is azzal a művésszel, vagy énekessel, együtt
1: hát akkor most
2: énekeljük.
1: Ismét ott, együtt énekelheti, jó? Huszti Péterrel. Csak a szépre emlékezem. Ez jön tehát itt a Dankó Rádióban. Erzsike kérésére.

csak a szépre emlékezem, amíg élek én. Tudtam azt, hogy visszahoz a szerelem, olyan jó, hogy itt vagy újra én velem. Az a csillag csillogó két szemeden, újból rám ragyog ma. Csak a szépre emlékezem, az első boldog nyár, két csillag a két szemeden, fény lett az éjszakában. A Vén-szigetre eljött a nyár,

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallgatják. Erzsikével beszélgetünk, Máté Péter felvételét hallgatjuk hamarosan. Azért vannak a jó barátok. No, egy barátjára emlékezünk a dal kapcsán, vagy valami teljesen másra?
1: Hát inkább azt mondanám, hogy ilyen baráti körök, hogy mikor összejövünk, és el tudunk beszélgetni. Hát jobban inkább így a kirándulás, mert a klubról van szó, mert hát azzal szoktunk menni, kirándulni, fürödni, és ott a csapat, és akkor úgy az ember jól érzi magát a buszon is, énekelgetünk oda-vissza, és akkor így az ember sok olyan dolgot elfelejt, ami talán fájó vagy valami, akkor ott ki tud kapcsolódni, és jó a társaság, és mindenki olyan, mindenkit szerettek, de engem is nagyon szeretnek, és nagyon jól érezzük magunkat.
0: Hát igen, fontos a közösség egyéb iránt, ugye? És amúgy itt jegyezném meg, hogy az önök generációja az, aki ismét meg tudja tanítani a mai fiatalokat arra, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok és a közösség. Nem különben a hosszú élet egyik titka is, mert hogyha elmagányosodik az ember, és mondjuk csak a telefonját nyomkodja álló nap, akkor bizony azt egy idő után megsínli. Szóval jó példával kell előjárni, azt gondolom, a mai fiatalok előtt. Egyébként sokan már nyitottak erre, és önekik tudatosan kell csinálniuk azt, ami önöknek gyakorlatilag zsigerből működött.
1: Igen, mondjuk
0: a közösségi lét, az egymásra való figyelés.
1: Mondjuk az itt családom belül is észreveszem, hogy sajnos ez nagyon nagy hiba, hogy nem csak az én nálam is, az unokák még jobban, az a fiú unoka, az is keveset van itthon, de ugye szeretik mindig a mobilba valamit keresgélnek, hogy régen ilyen nem volt, ugye az embernek még vonalas telefon sem, és akkor még nekünk ez már nem mostantól, ugye évek óta így van, már mióta a mobiltelefon, és akkor hát ők nagyon úgy de hogy mindig szoktam odaszólni, hát mondom, mi az, amit annyira hív, de hát ezt nézem, azt nézem, azt nézem, nem mondják meg, hogy mit, de kicsit én úgy furcsának találom, mert régen úgy volt, hogy jobban így elbeszélgettünk a családdal, hogy voltak ugye ezek a, hogy mondja, kukorica fosztás, meg ilyen dolgok, és sokkal összejöttünk 8-10-en, és éjfélig is elbeszélgettünk, és utána a görög dínya a kútvödörben volt, mert akkor még központi víz se volt, és hideg víz, de kicsit le volt engedve, és akkor meg papa hozott, jó, apukám szőlőt, a szőlőből sok fajtát, és utána vagy egy órát nevetgéltünk, ettük a dínyét, a szőlőt, és az olyan boldogsággal vett körül, jobban, mint talán most a fiatalokat a mobiltelefon.
0: De hát képzelj el, nekem ugye van egy 24 éves fiam, tehát ő abszolút az a generáció, akikről beszélünk most, és tudom ennek kapcsán, hogy az ő generációjukban sokan már bíztatják a kortársaikat arra, hogy közösségekbe menjenek, hogy megszólítsanak embereket, hogy beszélgessenek velük, akár néhány percet csak, ne kizárólag a mobiltelefonjukat babrálják. Tehát, hogy erre van egy tudatos törekvés már, és ezért említettem az imént, hogy önök tudnak erre nagyon jó példát mutatni a fiataloknak, hogy hogyan is kell ezt csinálni, vagy hogyan tud ez működni az életben. Hallgassuk meg a dalt, hosszasan lehetne egyéb iránt erről még beszélgetni, de az időnk az véges. Jöjjön a dal, amelyet kért. Máté Péter érkezik. Azért vannak a jó barátok. Ez szól tehát Erzsike kérésére itt a Dankó Rádióban.

0: Itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a Tudod-e még az Én Nótám című műsort hallották Erzsike kedvenceivel. Hát nagyon érdekes témákról beszélgettünk. Egyrészt az első szerelemről. Ez még csak?
1: László, egyszer erre karikázva, mert hallottam, hogy kertesen laknak, ugye?
0: Nem, Szentendrén.
1: Ja, Szentendrén? Nem is laktak kertesen?
0: Nem, akkor valamit félre.
1: Akkor félreértettem valamit, mert mindig kerékpárral jár, és mondom.
0: Szentendrén is tele van elbetűvel, meg kertes is, ennyi a hasonlóság.
1: Félreértettem valamit.
0: Semmi gond. No, beszélgettünk az első szerelemről, meg a közösség erejéről. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Erzsike. Beszélgessünk majd még. Vigyázzon magára, és jó egészséget kívánok.
1: Én is köszönöm, hogy hívott, és jó egészséget a családjával együtt.
0: Nagyon szépen köszönöm. Viszont hallásra, csókolom.
1: Szép napot kívánok.
0: További kellemes hétvégét kívánok mindannyiuknak. Mindjárt jön Balogh Marianna és a Tudta-e népzenei szótár, utána pedig Egri József és a Túl az Operencián című műsor következik itt a Dankó Rádióban. Találkozzunk holnap délután 5 órától ismét. Minden jót, viszont hallásra. Popovics Lászlót hallották.

0: Tudta-e? Napi népzenei szótárunkban ma variációk népzenére. Barangolás kulturális és földrajzi vidékeken Balogh Mariannával.
1: Kedves hallgatóink! Ez itt a Variációk népzenére 183. adása.

Nem hiszek a műfajok kevergetésében. Egyetlen mércém van, a katarzis. Vallja Szokolai Dongó Balázs, akinek számos formációja közül az egyik legrégibb egy duó a kobzos énekes Fábri Gézával, amelyhez mindig visszatérnek. Néhány éve végre lemezen is rögzítették sok évtizedes közös zenei útjukat. Ezen a héten erről az albumról válogatunk.

közel 30 év közös muzsikálásának eszenciája hallható Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza 2021-ben megjelent lemezén, amelyet Tóth Komlóson a fúvós művész Dongó tájháznak is beillő parasztházában vettek fel. A két zenész egyéni, de mégis tiszteletteljes módon nyúl a népzenéhez. A dallamok belső logikáját követve gondolják tovább a hagyományt. Játékukban a parazzenére jellemző természetes improvizáció találkozik a szabad, kísérletező dallamformálással. Nem csupán átemelik a régi dallamokat egy új zenei térbe, hanem olyan otthonos közeget teremtenek számukra, ahol a tradíció és a kortárs improvizáció teljesen magától értetődően lélegzik együtt.

Szokolai Dongó Balázs és Fábri Géza közös lemezéről válogattunk. A Variációk népzenére hétvégi műsoraiban hagyományos népzenei témák legújabb változatait mutatjuk be. Tartson velünk legközelebb is! Köszönöm a figyelmet! Balog Mariannát hallották!

0: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
1: Műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja Önöket érdekes vendégekkel.
2: Ezen a hétvégén vasárnap Sáffár Anikó színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan élte meg vendégünk a 70-es években az ügyeletes szexszimbólum címkéjét, de azt is megtudhatjuk majd, hogy honnan merített erőt a gyakran egész napos filmforgatások után, s hogy lehet-e egy színésznőnek egyáltalán magánélete. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
1: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
3: Utazzon velünk Magyarország tájain! Ismerje meg hazánk gasztronómiai örökségét! Ízek!
4: Tartalmas étellel várják haza a megfáradt embert.
3: Emlékek.
5: Gyerekkorunkban is nem annyira zsírba sütöttük ezeket a dolgokat, hanem inkább vajon.
3: Tradíciók.
4: A sütés iránti szeretetemet az édesanyámtól és az anyai nagymamámtól örököltem.
3: Ízőrzők. Új részek, új receptekkel. Október 11-től minden vasárnap 13 óra 10 perctől a Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 18 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
6: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át. Megkapta a V-híd a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. Egyre több felé várható eső. A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állagmegóvásáról és a baleset veszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése több hónapnál is hosszabb időt vehet igénybe. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. Az ügyben büntető feljelentést tesznek, és versenyhivatali eljárást kezdeményeznek. Lesújtó képet fest a fiatalok mentális állapotáról az IDEA intézet országos felmérése. A 14 és 19 év közöttiek több mint harmada rendszeresen szorong. Az iskola jelenti számukra a legnagyobb stresszforrást. Derül ki a kutatásból, amelyet ma a mentális egészség világnapján hoztak nyilvánosságra. A vizsgált korosztály 41%-ának lelki állapota fokozott figyelmet igényelhet. Több mint felük pedig valamilyen bántalmazást is elszenvedett az elmúlt évben. Sokan szégyenérzetből vagy bizalmatlanságból nem kérnek segítséget. Újabb támadás történt egy lengyelországi iskolában. Egy héten belül már a harmadik. Varsóban egy 21 éves diáklány három másik fiatalt sebesített meg egy veszélyes tárggyal egy felsőoktatási intézményben, mielőtt az egyik alkalmazott lefegyverezte. Egy sérültet kórházba vittek, kettőt a helyszínen láttak el. A héten történt két korábbi iskolai késelés után a lengyel rendőrség országszerte csaknem 50 ezer oktatási intézményben tartott ellenőrzést, és 76 embert vett őrizetbe. A hatóságok szerint nincs bizonyíték arra, hogy a támadások összehangoltak lennének. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő közösségi oldalán hangsúlyozta, a halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható a közjó és az igazságszolgáltatás. Szerinte a mai hatékony fogvatartási rendszerek képesek megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztanák a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Végül az időjárásról. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel már sok felé számíthatunk tartós esőzésre. Holnap délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. A Dunántúlon és a középső ország részben megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. Jövő héten visszatér a napos, száraz idő. 18 óra múlt, 4 perccel.
1: Túl az Operencián. A Dankorádió Operett műsora vendégekkel, érdekes történetekkel és klasszikus operett slágerekkel. Túl az Operencián. A házigazda Egri József.

0: Házi Erzsébet hangján csendült fel a Rajna keringő, Karl Zeller a Madarász című operettjéből. Ezzel a felvétellel vette kezdetét Túl az operencián című műsorunk. Szeretettel köszöntöm Önöket, és kellemes szombatestét kívánok minden kedves hallgatónknak. Önök a Dankó Rádiót, a Magyar Zene Rádióját hallgatják. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. Tartsanak velünk ma is, és hallgassuk együtt a szebbnél szebb dallamokat, amelyeket ezúttal is olyan kiváló előadók tolmácsolnak, mint Almási Éva, Németh Marika, Pászti Júlia és Sinkovics Imre. De most itt a Magyar Zene Rádiójában hallgassunk meg először egy kettőst, Huszka Jenő Szép Juhászné című operettjéből, Neményi Lili és Sárdi János előadásában. Ezután pedig Kálmán Imre Marica grófnő című operettjéből következik a Helycigány, az előadó Cseh Dávid, kísér Ifja Berki Béla zenekara. Jó szórakozást kívánunk!
1: 11 csatában jártam, de még ilyen tűz nem lángolt felé.
2: A jobbikénem azt parancsolja, ne higgy neki, a rosszabbik meg azt duruzsolja, hadd beszéljen, hadd beszéljen.
1: Beszélek én, napestig. Elmondanám, mit jelent az idegenben bolyongónak hazatérve nyomban megpillantani a legkedvesebbet, a legszebbet. Százszor a szebbet annál, amilyenről álmodott.
2: Hát akkor beszélj.

szól az Operencián, a Dankó Rádióban. Most egy kis időutazással az 1950-es években járunk, New Yorkban, ahol két különböző etnikai hátterű tinibanda ellentétei között bontakozik ki Tony és Maria tiltott szerelme, amelyet a körülöttük lévő ellentétek és indulatok tesznek tragikussá. Ismerős lehet a történet, Shakespeare Romeo és Júliája elevenedik meg egy egészen más korban és más világban. A musicalt 1957. szeptember 26-án mutatták be a Broadway-n. Hamarosan világszerte meghódította a közönséget, és Magyarországon is nagy sikert aratott. 1961-ben film is készült belőle, amely 10 Oscar-díjat nyert. A West Side Story azóta a Zenész Színház egyik legismertebb és legkedveltebb alkotása. Most hallgassuk meg ebből a musicalből a Miénk az éj című dalt, Füredi Nikolett és Kocsis Dénes előadásában. Túl az Operencián.

Szeretettel köszöntöm a most bekapcsolódó kedves hallgatókat is. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Egri József. A folytatásban most következzék Szirmai Albert és Martos Ferenc Alexandra című operettjéből Alexandra belépője, Pásztíj Júlia tolmácsolásában. Jó rádiózást!

0: túl az Operencián, a Magyar Zene Rádiójában. A 3-1 a Szerelem Javára című operettet hárman írták, Szilágyi László, Harmat Imre és Kellér Dezső. A zenéjét pedig Ábrahám Pál szerezte. Hamarosan ebből az operettből csendül fel Németh Marika hangján, Az álmaimban már láttalak. De előtte hallgassuk meg Aldobói Nagy György és Szenes Iván Csárli nénye című zenés játékából az Orchideák című dalt. Az előadók Almási Éva és Sinkovics Imre. Dankó Rádió.
1: Nincs pénzem semmi, el tudna venni nagy lelkű gondolkodás.
2: Elveszett évek nyomába érek, nem érdekel semmi más.
1: Nincs pénzem semmi, nőül fog venni hízelgő a gondolat.
2: Nekem sincs semmi, de néhány penni virágra mindig akad. Amikor elutaztam Indiába, előtte való este maga egy kosár orchideát kapott valakitől. Emlékszik?
1: Emlékszem. Ön küldte? Nem volt benne levél?
2: Lett volna, de szégyeltem és összetéptem.
1: És? Mi volt abban a levélben?
2: Ki fog nevetni, egy vers. Én írtam. Arról szólt, hogy orchideák, fehér orchideák, mondjátok el, hogy szeretem. Lila orchideák, vigyétek hozzá a szívem. Mivel hogy szív nélkül nincs élet mégsem, hozzátok el az ő szívét cserél.

0: mondjátok el, hogy szeretem.
1: Emlékszem, nyár volt, utolsó bál volt, és aztán nem láttam őt.
0: Magához láncolt.
1: Utolsó tánc volt, elment és nem is köszönt.
0: Most újra itt van, a karjaimban,

0: Az ön virága, az én világ.
1: Ezt mondta akkor is ön.
0: Most nincs ez másképp. Talán csak játszom.
1: Én mégis megköszönöm.
0: Elsüllyed dallam, merül fel halkan, indul a kedves felé.
1: Az én világom, az ön virága, ujjon.

0: kedves hallgatóink! Paudis Béla mindig különleges színfoltja volt a magyar színházi életnek. Jellegzetes hangja, finom humora és egyéni előadásmódja összetéveszthetetlenné tette. Prózai és zenés szerepekben egyaránt otthonosan mozgott. Most Fényes Szabolcs és Szilágyi László Jaj a Sári című szerzeménye következik. Énekel a felejthetetlen Paudis Béla. Túl az óperencián.
1: Márikámat énekeltem tegnap még a hangliba, és ma kérem, nem vagyok más, csak egy falus csilliba. Szexepilem lepofozták, már nem szex, csak fünf epil. Ennyi baj a kis szívemnek, ein wenig zu viel.

csodamód az én szívemmel van. Úgy imádom akár csak a füvet, a tehén, az az egy, csak a baj, hogy kicsit blőd a szegény. Jaj a sári, adja ég, hogy szeressen én belém. Szép a tenyész állatvásár, még ha oda elmegyek, jaj, de menjen kérem, mert még ott a

0: Mahmoud, das ist sie, wenn man bang. Und immer, du machst gar, csak a füvet, ha tehén, az az egy, csak a baj, hogy kicsit blőd a szegény. Jaj, a sári, adja ég, hogy szeressen én belém.
1: Zenés színházi kalandozások. Túl az Óperencián, a Dankó Rádióban.

Önök a Dankó Rádiót hallgatják, benne Túl az Operencián című műsorunkat. Ma ünnepli születésnapját Gerdesics Ferenc operaénekes, aki 1947. október 10-én született Budafokon. Könnyű zenei énekesként kezdte pályáját. 1981-ben csatlakozott a Magyar Állami Operaház társulatához. Vendégszerepelt Európa számos országában, valamint Mexikóban, Peruban, Izraelben és Mongóliában is. Boldog születésnapot kívánunk! És most következzen egy részlet Kálmán Imre Marica grófnő cím operettjéből. Érkezik a Simi, énekel Oswald Marika és Gerdesics Ferenc. Dankó Rádió.

kedves hallgatóink, túl az Operencián című műsorunkat a Magyar Állami Hangversenyzenekar muzsikájával zárjuk. Köszönöm, hogy megtiszteltek figyelmükkel. Szeretettel várom Önöket holnap is. Nem sokára híreket mondunk, majd érkezik a Családunk Nótái Erdélyi Klaudiával, amit népzenei műsorunk a Táncházban követ Vasvári Anna Máriával. Köszönöm munkatársaimnak a segítséget. A szerkesztő D. Szabó Ágota, a zenei szerkesztő Szabó Tamás volt, a hangmérnök Wolf Attila. Az ő nevükben is szép estét és további jó rádiózást kívánok Önöknek. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Egri József. Vigyázzanak magukra, viszont hallásra. Dakkorán.

0: Műsorajánló. Szívküldi szívnek szívesen. A Dankó Rádió kívánság műsora.
1: Névnap, születésnap, házassági évforduló. Mind-mind csodálatos alkalom, hogy szeretteit, barátait egy ország előtt köszöntse. De nekünk épp olyan fontos, ha csak kedvenc előadóját szeretné hallani. Kívánság műsor minden nap 2-től 5-ig a Dankó Rádióban. Telefonszámunk 061-759-6071. E-mail címünk dankoradio@mtva.hu. Itt és a Facebook oldalunkon is várjuk üzeneteiket.
0: Szívküldi szívnek szívesen. 2-től 5-ig a Dankó Rádióban.
2: Mi tesz minket boldoggá? Mi segít, amikor nehéz? Hogy maradjunk egészségesek, kiegyensúlyozottak és önmagunk, miközben változik körülöttünk a világ?
3: Aktuális kérdések, amikre nincs mindig egyetlen jó válasz, pedig érdemes róluk beszélni.
2: Ridikül Stoll Lucával.
4: Minden hétköznap 16 órakor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 19 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
5: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át. Megkapta a V-híd a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést. Egyre több felé várható eső. A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. A kormány javaslatáról még tart a társadalmi egyeztetés. A gazdák megélhetéséhez szükséges vagyonelemek kivételét követeli a vagyonadó tervezetéből a KDNP. Latorcai Csaba, az ellenzéki párt ügyvezető alelnöke szerint a javaslat alapján a termőföld, a mezőgazdasági gépek, az eszközök és az állatok értékét is beleszámítanák az adóköteles vagyonba. A politikus úgy véli, ez különösen súlyosan érinteni a gazdálkodókat. Hangsúlyozta, ha a tervezet változatlan formában marad, az szerinte a magyar gazdatársadalom tönkretételéhez vezethet. Elküldték a V-hídnak a déli körvasút beruházásának felfüggesztéséről szóló döntést, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, a kivitelezőnek gondoskodnia kell az eddig elvégzett munkák állagmegóvásáról és a baleset veszély elhárításáról. Hangsúlyozta, a V-híd együttműködésén is múlik, mikor írhatják ki az új közbeszerzést, amelynek előkészítése több hónapnál is hosszabb időt vehet igénybe. A beruházást a közbeszerzés során felmerült összejátszás gyanúja miatt függesztették fel. 10 pontos javaslatcsomagot készített elő a sajátos nevelési igényű gyermekek fejlesztésére az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium munkacsoportja. Lannert Judit tárcavezető elmondta, a szakemberek a többi között arra kerestek megoldást, hogyan igazodhatnak jobban a fejlesztő foglalkozások az esenis gyermekek egyéni szükségleteihez, miként erősíthető a pedagógusok és gyógypedagógusok együttműködése, és hogyan segíthető elő az osztálylétszámokra vonatkozó szabályok betartása. Orvosszámlálást indít a Magyar Orvosi Kamara. Erről a szervezet elnöke számolt be a HVG-nek adott interjúban. Álmos Péter szerint az országos adatokat most több különböző állami nyilvántartásban lehet nyomon követni. Ezeket az adatbázisokat szeretnék egységesíteni. A feldolgozással várhatóan jövő nyárra készülnek el. Csaknem 75 tonna szemetet szedtek össze a Duna medréből 2 hónap alatt a Közép-Duna Völgyi Vízügyi Igazgatóság munkatársai. Az Ipoly torkolata és a Dunaföldvári híd között szinte valamennyi dunaparti településnél és fővárosi kerületnél végeztek tisztítást. A folyóból egyebek mellett mintegy 900 gumiabroncsot és több mint 100 vashordót emeltek ki. Végül az időjárásról. Délnyugat felől elszórtan valószínű eső, zápor, majd éjjel mások felé számíthatunk tartós esőzésre. Holnap délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső, zápor. A Dunántúlon és a középső országrészben megélénkül, néhol megerősödik a szél. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható. 19 óra múlt, 4 perccel.
0: Családunk nótái. Most a Dankó Rádióban. A műsorvezető Erdély Klaudia.
6: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Talán nincs is még egy olyan örökség, amely annyi emléket, érzést és összetartozást őrizne, mint a magyar dallam. A népdalok, a nóták és az örökzöld melódiák nemzedékről nemzedékre adják tovább mindazt, amit szavakkal talán el sem tudunk mondani. Érdemes hát időről időre megállnunk egy pillanatra, és eltöprengenünk azon, mit jelent számunkra ez a kincses örökség, hiszen amíg énekeljük, addig velünk él a múlt, és tovább szól a magyar lélek hangja. Köszöntöm Önöket, a családunk nótáit hallják. Ma is lélekemelő dallamok, nótás történetek és hallgatói vallomások várják Önöket. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia szerkesztő műsorvezető számít megtisztelő figyelmükre. Műsorunk nyitányában most két szeretett dallammal várjuk Önöket. Elsőként Benedek Fi Katalin tolmácsolásában csendül fel. A kékibolyát ültettem a pohárba, Balázs József és zenekara kíséretével. Majd Kállai Bori és Tordai Zoltán zenekara következik, az Ördög Bújta Vonóba című csárdással. Tartsanak velünk!

0: A Dankó Rádiót, a családunk nótáit hallják. A folytatásban hallgatóink nyitják ki nótás dalos kincsestárukat. Tótok Sándorné Marika, a Felső Zsolcai Női Rozmaring Dalkör elismert tagja mesél nekünk a családból hozott nótás dalos örökségről, azokról a dallamokról, amelyek generációról generációra öröklődtek, mert a magyar nóta néhány egyszerű sorral is egész élettörténeteket tud elmesélni. Tótok Sándorné Marikát hallgatjuk.
1: Mivel vidéken nőttem föl, ugye faluhelyen, ott az emberek nagyon-nagyon sokat énekeltek, és édesapámtól örököltem, illetve ő volt úgymond ilyen nótás kedvű. Az édesanyám is nagyon szépen énekelt, de ugyanakkor volt két bátyám, és ők is szeretettel énekeltek. Mindig örömmel mentünk, énekeltünk, és ugye a társaság miatt is, meg magunk miatt is, hogy a szórakozás és kikapcsolódás, ez mindenkinek nagyon-nagyon jó volt, és örültünk annak, hogy találkozunk egymással. Én Gömörszöllősön születtem, az egy kis falu. Én 22 éves koromig éltem ott, akkor kerültem el ide Felső Zsolcára, amikor férjhez jöttem. Én nagyon sok dalt vagy nótát hoztam, amit őtőlük megtanultam. Férjem is szeret mulatni, szereti a magyar nótákat, mindig jön velünk, ha bárhová megyünk énekelni, vagy itt is a városban, hogyha fellépés vagy egyéb ilyen zenés mulatság van, akkor mindig részt veszünk benne. És ezek a dalok úgy csak úgy jöttek, tehát se leírva nem volt, amikor találkoztunk, énekeltünk, és ez úgy megmaradt bennem, és örömmel gondolok vissza arra, amikor ott a gyerekkorban, illetve a családdal együtt voltunk.
0: Mondjunk olyan kedves dalokat, egy-egy kedves magyar dallamot, ami kimondottan a családhoz kötődik, és azt az időszakot fémjelzi, ha meghallja a Dankó Rádióban például ezeket a dalokat, vagy például Felső Zsolcán egy-egy rendezvényen éneklik, a családi szeretetet és azt a családi légkört erősíti, amelyben Marika felnőtt.
1: Az apukám nagyon szerette énekelni, a nótás kedvű volt az apám. Az én jó apámnál nincs jobb a világon. Valamint a látod édesanyám, ugye az egy édesanyának szóló. A bátyám nagyon szerette, az egyik bátyám a öreg primás négy hangfogót, hegedűnek mind a négy húrjára, és azért valahol úgy ezek visszahozzák ezeket a perceket, pillanatokat, amit mi ott együtt töltöttünk.
0: Kedves hallgatóink, a magyar nóta világában a primás muzsikája mindig különleges hangulatot teremt. Egyszerre idézi meg a régi mulatságok, a családi nótázások és az együtt éneklés emlékét. Most Szeredi Krisztina előadásában halljuk az Öreg Primás Tégy Hangfogó című nótát a Rajkó zenekarral. Ezt követően egy igazi rádiótörténeti felvétel csendül fel. Madarász Katalin énekli a Látod édesanyám, miért szültél a világra című tradicionális nótát a Magyar Rádió népi zenekarának kíséretével 1963-ból. A legendás énekesnő művészi pályáját 2024-ben a Dankó Rádió életműdíjával is elismerték. Fogadják szeretettel ezt a becses archív felvételt, de előbb Szeredi Krisztina énekel.

0: Kedves hallgatóink, a folytatásban is maradjanak velünk, és legyen élmény szép muzsikát hallgatni itt a Dankó Rádióban. A családunk nótáiban most Blaskó Bernadett primadonnát halljuk, aki édesanyja egyik legkedvesebb nótáját osztja meg velünk. Bernadett már kislányként tudta, hogy az éneklés lesz az útja. Művészi pályája mellett egy idősek otthonát is üzemeltet, ahol a zene a mindennapok része, hiszen a dallamoknak minden életkorban helyük van a szívünkben.
1: Blaskó Bernadett vagyok, operetténekesnő. Édesanyám egy régi kedvenc magyar nótája az Álmodó Tiszapart, melyet Máté Otíliától hallgattunk meg, amikor az első koncertemre került sor. Nagyon nagy vágyom az, hogy elénekeljem ezt az Álmodó Tiszapartot.
0: Kedves hallgatóink, a Tiszapart mindig is ihletet adott a magyar nótának, és most egy igazán hangulatos dallal idézzük meg a folyóparti emlékeket. Máté Otília énekli az Álmodó Tiszapart című nótát, Sándor Jenő és Füredi Imre szerzeményét.

0: Kedves hallgatóink, tartsanak velünk a folytatásban is. Itt a Családunk nótáiban most Szilágyi Sándort, a magyar nóta elhivatott erdélyi népszerűsítőjét köszöntjük. Tematikus hétvégénk főszereplője a Maros megyei Csicszentiván szülötte. Szilágyi Sándor számára a magyar nóta nem csupán muzsika, hanem örökség, küldetés és a magyarsághoz tartozás egyik legszebb kifejezője. A nótázás szeretetét már gyermekkorában magába szívta, első fellépésére pedig 16 évesen került sor. Pályáját 2008-ban a szegedi Dankó Pista énekversenyen elért sikere is megerősítette. Azóta hittel és szívből szolgálja a magyar nóta ügyét, Erdélyben pedig fáradhatatlanul őrzi és népszerűsíti a magyar dallamokat. Születésnapján is több évtizedes nótaénekesi pályafutását ünnepelve Szilágyi Sándort hallgatjuk itt a Dankó Rádióban.
1: Hát ott van a Solti Károly bácsi, ott van a Takács Béla, Kovács Apolónia, Jákov Erától nótákat meghallgatok, Győri Szabó Józsi bácsi, ha találkozok olyan művészekkel, akik még élnek, és vele egy színpadon voltak, hát engem mindig ezek a dolgok érdekelnek. Tehát a legelső dolog a szakmai és az emberi alázat. Tehát ezek az emberek tudtak örvendeni a másik előadó sikerének is. Ha vagyunk 5-ön vagy 6-on, azon az este, azon a színpadon, szerintem az a legfontosabb, hogy az előttünk ülő közönségnek egy maradandó, egy szép estét együtt, mert azon a plakáton rajta vagyunk 5-ön. Tehát, hogyha én tudok örvendeni a mellettem levőnek, és tiszteletbe tudom tartani azt, hogy az az énekes talán 2 talentummal vagy 3 talentummal többet kapott, ő azzal sáfárkodik, ő azért jobb, azért kiválóbb előadó, én a magam módján meg vagyok úgy azzal a talentummal, amit kaptam. Tehát a réten levő virág egyszerűen virágzik, pompázik a maga szépségébe, nem versenyezik a mellette levő virággal.
0: Kedves hallgatóink, folytatjuk a muzsikálást. Következzen Szilágyi Sándor előadásában egy vallomásos hangulatú nóta, amely az emberi tévedésekről, az élet apró hibáiról mesél. A Valahol az ember mindig elhibázza című felvételt Berki Péter és zenekara kíséri. A felvétel 2026 márciusában a Nagy Dankó turné érdi állomásán készült. Hallgassuk szeretettel!

0: Kedves hallgatóink, a családunk nótáiban gyakorta tapasztaljuk, hogy hallgatóink és előadóink számára egyaránt a magyar dallamok szeretete családi örökség. Így van ez Bollók Attila népzenész esetében is, aki édesapjától örökölte a nóták szeretetét. Édesapja csodaszépen énekelte a magyar nótákat, s ezek a dallamok már gyermekkorától elkísérték. Bollók Attila a jövőre 45 éves Pannonia Citera zenekar szakmai vezetője, citerása, a magyar népzene elkötelezett művelője, aki szeretettel őrzi és adja tovább népzenei hagyományainkat. A folytatásban őt hallgatjuk, azokat az emlékeket, dallamokat osztja meg velünk, amelyekhez családi nótázások, történetek és több évtizedes muzsikálás élménye kapcsolódik.
1: A gyerekkoromban édesapám énekelt nagyon sokat, és volt is a rádióban egy versenyre jelentkezett, ahol magyar nóta énekes szeretett volna lenni, és emlékszem, hogy mindig énekelt, és akármilyen rendezvény, mert disznóvágás volt, akkor mindig ugye magyar nóták fennsendültek, és akkor ennek apropójából ugye elindult 1982-ben Papkeszén egy szakkör, egy citera szakkör, illetve egy idegileg egy néptánc szakkör is, és mind a kettőbe jelentkeztem, és akkor a citeránál maradtunk, mint hangszer, és ott tanultuk ezeket a dalokat mi is tovább. És így indult ugye az a zenei pályafutás, ami most már 45 éve lesz jövőre, hogy 45 éve zenélünk, illetve citerázunk.
0: Az édesapának milyen gyökerei voltak? Ő honnan táplálkozott? Tehát a családban ő kitől örökölhette ezt a fajta hangot, ezt az affinitást?
1: Szerintem ugye a régi időben nagyon sokat énekelhettek ugye a családban, illetve az ő nagypapájától, és szerintem minden táplálkozott ő is, és akármilyen rendezvény volt, vagy akár nálunk egy születésnap, akkor mindig előkerült, az emlékszem, a Szárdi János lemez, Bakelit lemez, és akkor azt tolta a szobában, és arra énekelt például Sárdi dalokat. Ez most is bennem van, hogy énekeli, akkor volt olyan is, amit Bob Herceggel énekelt sokat, de nagyon sok magyar nótája volt, amik a kedvencei voltak, amiket nagyon sokat énekelt, és akkor mindig az embernek jobb kedve lett, és ugye már nem úgy mentünk annak a napnak, vagy abban is, vagy nem úgy mentem mondjuk iskolába másnap már, hogy az előző napi problémákra gondolt az ember, hanem tényleg nagyon jó dolgokat csináltunk így együtt. Én 8 éves voltam, amikor a faluba jött egy bácsi, őt úgy hívták, hogy Károlyi László, és ő kezdett az iskolába tanítani, és minden héten volt egy másfél-két órás próba, ahova ugye 8 évesen anyukám ő beirattak. Tehát az nagyon sok mindenre tanít, ugye az a hangszer azért a ritmusérzéktől elkezdve, a fegyelemre, az alázatra, elég sok mindent megtanul az ember ezen a hangszeren keresztül. Rövid időn belül lehet vele elérni komoly sikereket, például mi 82-ben ugye megalakultunk, és 83-ban már televíziós rádió felvételünk is volt velünk, akkor még Palánta zenekar néven az együttes. Palánta zenekarból lett egészen 89-ig voltunk Palánta zenekar, és 89-ben már játszottunk több szólamú darabokat, és volt egy koncertünk Veszprémben. Ott nagyon híres citeraművész Pribojszki Mátyás volt a műsorvezető, és két részes volt ez a hangverseny. A Pribojszki Mátyás először bekonferált minket Palánta zenekarként, és a tünet után bemutatta a zenekart, és akkor mondta be, hogy Pannonia citerzenekar következik, és akkor mindenki úgy nézett, hogy most akkor mi történt, és akkor mondta, hogy ha nem haragszunk, akkor ő ezt a nevet adná nekünk.
0: Bollók Attila citerást, a Pannonia Citera zenekar szakmai vezetőjét, a magyar népzene elkötelezett művelőjét hallottuk. Kedves hallgatóink, a magyar nóta és az operett világában egyaránt fontos helyet kapnak azok a dallamok, amelyekhez derűs történetek, fiatalság és a mulatság hangulata kapcsolódik. Most egy vérbeli csárdás következik, Sárdi János énekli a Hely édesanyám eresszen el a bálba című dalt. A vidám, lendületes dallam egy régi bál hangulatát idézi meg, ahol a muzsika és a nótaszó mellett bizony a fiatalok szíve is könnyebben dobbant. Ezt követően egy népszerű operett világába lépünk át. Csák József tolmácsolásában halljuk a Londonban hely című dalt, Huszka Jenő és Martos Ferenc szerzeményét Innocent Vince Ernő szövegével, a Bob Herceg című operettből. Egy igazi operettsláger ez, amelyben a dallam, a játékosság és a színpadi hangulat találkozik.
2: Hey, édesanyám!

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: Levelem jött a falumból, ahol én már nem jártam sok év.

0: kellemes szombatestét és további jó rádiózást kívánok itt a Dankó Rádióban 20 óráig. Notás dallamokkal, történetekkel és szívhez szóló muzsikával várjuk Önöket. A mikrofonnál Erdélyi Klaudia számít figyelmükre. A folytatásban Rák Kati színésznő osztja meg velünk egyik legkedvesebb dallamát. Rák Kati már fiatalon megismerkedett a divat világával, modellként szép sikereket ért el, később pedig színésznőként és televíziós szereplőként is megismerhettük. Rák Kati 1984-ben szerzett diplomát a Színház és Filmművészeti Főiskola Operett Musical szakán. Sokoldalú pályája során a színpad, a televízió és a modellvilág egyaránt fontos szerepet kapott.
1: Rák Kati színművésznő vagyok. Az én drága jó dédnagymamám, aki engem fölnevelt, mindig hallgatta a rádiót. És az egyik kedvenc énekese a Harangozó Teri volt, és amikor főzött, hát mindig együtt énekeltük a rádió adásával a Mindenkinek van egy álma című dalt.
0: Kedves hallgatóink, most egy szép dallal idézzük meg az álmok világát. Harangozó Teri énekli a Mindenkinek van egy álma című örökzöldet. Fényes Szabolcs és Szenes Iván szerzeményét a Harmónia énekegyüttes és a Stúdió 11 közreműködésével halljuk. Majd az álmodozást folytatva itt a Dankó Rádió hullámhosszán egy igazi operettsláger érkezik. Rák Kati énekli a Déli Bábos Hortobágyon című dalt Huszka Jenő,

Kedves hallgatóink, hamarosan 20 óra, műsorunk végéhez érkeztünk. Köszönjük, hogy velünk tartottak a magyar nóták és örökzöld dallamok világában. Most Lendvai Csócsi József és zenekara muzsikál. A családunk nótáival legközelebb holnap vasárnap este várom önöket, 19 óra után. Itt a Dankó Rádióban a híradást követően népzenei műsorral jelentkezünk, melyet a Népek Dalai Világzenei összeállításunk követ 21 órától éjfélig. Munkatársaim a zenei szerkesztő Szabó Tamás, a gyártásvezető Sztrányóczki Imre, a hangmérnök Gyurmán Gábor és az adásmenedzserek Dészabó Ágota és Pálmai Szabolcs nevében is köszönöm, hogy velünk tartottak. A szerkesztő műsorvezetőt, Erdélyi Klaudiát hallották.

0: műsorajánló. Jó pihenést! A Dankó Rádióban minden hétvégén reggel Nádas György várja önöket érdekes vendégekkel.
1: Ezen a hétvégén vasárnap Sáfár Anikó színművésznővel beszélgetek. Sok minden mellett beszélünk majd arról, hogy hogyan élte meg vendégünk a 70-es években az ügyeletes szexszimbólum címkéjét, de azt is megtudhatjuk majd, hogy honnan merített erőt a gyakran egész napos filmforgatások után, s hogy lehet-e egy színésznőnek egyáltalán magánélete. Kedves hallgatók, tartsanak velünk ezen a hétvégén is!
0: Jó pihenést! Nádas György hétvégi beszélgetéseit újra meghallgathatják a mediaclick.hu/Dankó oldalon.
2: Online sztorik, őszinte arcok, régi kedvencek és új vendégek saját történetekkel. Azt beszélik. Csütörtökönként 21 órától a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek a Dankó Rádióban.
3: Közcélokra lehet majd felajánlani a vagyonadó 5%-át. 15-en meghaltak egy Zaporizsját ért orosz légitámadásban. Egyre több felé várható eső. A hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is köszönti a hallgatókat, Mónus Dóra. Közcélokra lehet felajánlani a vagyonadó 5%-át. Jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András emlékeztetett rá, hogy jövő januártól az 1 milliárd forint feletti nettó vagyonnal rendelkezőknek kell megfizetniük az új adót. Az adókulcs 100 milliárd forintig 1%, az ezt meghaladó vagyonrészre pedig 1,5% lesz. A pénzügyminiszter közölte, az adóhatóság online kalkulátorokkal segíti majd a vagyonok értékének meghatározását. Az euró bevezetése Magyarország javára válhat, de a csatlakozás időpontjánál fontosabb a megfelelő gazdasági felkészülés, mondta a Magyar Nemzeti Bank elnöke. Varga Mihály elmondta, a közös valuta kiszámíthatóbb gazdasági környezetet, és évente mintegy 130 milliárd forintos megtakarítást hozhat. Ugyanakkor az euró bevezetésével az ország elveszítené önálló monetáris politikáját. Ezért elengedhetetlen az infláció tartós fékentartása, valamint a költségvetési egyensúly és a versenyképesség javítása, tette hozzá. Dél-Ukrajnában legkevesebb 15 civil, köztük 3 gyerek is meghalt egy Zaporizsját ért orosz légitámadásban. Az AP amerikai hírügynökség jelentése szerint legalább 16-an megsebesültek. A mentő alakulatok túlélők után kutatnak a romok alatt. Az ukrán rendőrség közölte, az oroszok 5 irányított légibombát dobtak a város lakó negyedeire. Az ukrán elnök szerint Moszkva így köszönte meg az orosz dízel exportra vonatkozó amerikai szankciók feloldását. Volodymyr Zelenszky kijelentette, Ukrajna válaszolni fog az orosz légicsapásokra. Az Európai Unió szerint Oroszország ukrajnai háborújának finanszírozását segíti az orosz gázolajra vonatkozó amerikai szankciók átmeneti feloldása. Kaja Kallas külügyi főképviselő szerint most nem szabad enyhíteni a Moszkvára nehezedő nyomáson, ezért az Unió nem változtat szankciós politikáján. Washington azután függesztette fel a büntető intézkedéseket, hogy az amerikai és az orosz elnök több mint 300 ezer tonna gázolaj amerikai és világpiacra szállításáról egyezett meg. Visszakerült a börtönbe az az amerikai halálra ítélt nő, aki szeptember végén túlélte a méreginjekciós kivégzést Tennessee államban. Az 50 éves Krista Pike-ot a sikertelen kivégzés óta kórházban ápolták. Most visszaszállították abba a börtönbe, ahol 30 éve tartják fogva. A nő 2 adag méreginjekciót kapott, de életben maradt. Ügyvédei szerint továbbra is orvosi ellátásra szorul. Elfogadhatatlannak nevezte a halálbüntetést 14. Leó pápa a halálbüntetés elleni világnap alkalmából. A katolikus egyházfő közösségi oldalán hangsúlyozta, halálos ítéletek végrehajtása nélkül is biztosítható az igazságszolgáltatás. Szerinte ma már olyan hatékony fogvatartás működik, amely képes megvédeni a társadalmat anélkül, hogy megfosztaná a bűnelkövetőket a megváltás lehetőségétől. Végül az időjárásról. Éjjel sokfelé számíthatunk tartós esőre. Többfelé kiadós mennyiség hullhat. Holnap délutántól már csak északkeleten lehet kisebb eső. Éjszaka 9-13, napközben 16-21 fok várható.
0: Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
4: Jó estét kívánok! A Dankó Rádió hallgatói remélem már jól tudják, rendszeresen jelentkezünk szombat délelőttönként élő népzenei stúdió koncertekkel. Így lesz ez jövő szombaton is, október 17-én, mikor az 50 éves Kóló zenekar lesz vendégünk. Kedvcsinálóként a jövő szombati élő koncerthez, melyben a hazai délszlávok muzsikája szól majd. Ma este hallgassuk meg újra a 2024 novemberi stúdió koncert anyagát, melynek vendége a Tükrös zenekar volt. Abban az évben ők kapták a Dankó Rádió népzenei díját, s most 2026-ban a zenekar 40 éves fennállását ünnepli. Tehát következzen a 2024. november 23-i Tükrös stúdió koncert. A muzsikusok Halmos Attila, Koncz Gergely, Árendás Péter, Lieber Endre és Lelkes András.

0: A Tükrös Együttes koncertjét hallhatják élőben a Dankó Rádió stúdiójából, és most megkérem a zenekar egyik tagját, Árendás Pétert, hogy segítsen bemutatni a zenekart, illetve azt a muzsikát, amit hallottunk. Hát először is hadd mondjam el, hogy kik a zenekar tagjai. A két prímás, Halmos Attila és Koncz Gergő, a két brácsás, Léber Endre és Árendás Péter, a bőgős pedig Lelkes András. Egyáltalán így szoktuk hívni, kontrás vagy brácsás?
1: Hát ugye ez attól függ, mi a hangszeren játszik. A kontra az egy játékmód, amikor a kíséretre utal, a brácsás pedig, aki brácsán játszik. Tehát hegedűn is lehet kontrázni. Ugye és hát a bandi nem csak kontrás, hanem cimbalmosa is a zenekarnak, és akkor így áll össze a teljes Tükrös.
0: Mit hallottunk?
1: Most a legutóbb marosmenti zenét hallottunk Csiszár Aladár Magyar Péter, aki prímás és zenekarának játékából, vagy repertoárjából. Először egy korcsost, utána egy verbunkot, a végén pedig egy sebes fordulót játszottunk. Az ezt megelőző összeállításban pedig egyfajta népzenei rekonstrukciót igyekeztünk bemutatni. Bartók Béla 1914-ben a Felső Marosmentén, tehát ugyanezen a vidékén Erdélynek, Felső Répán ott egy fiatal román hegedűstől vett fel szokásdallamokat, táncdallamokat, és hát ugye ezek fonográf felvételek, tehát csak egy szál hegedű hallható a gyűjtésen, és ezt próbáltuk mi teljes zenekarral rekonstruálni a környékbeli zenekari gyűjtések játék módja és stílusa alapján.
0: 1986 azért pestiesen szólva nem tegnap volt. Mindenki a 10-20 éves kora körül valahogy megfertőződött a zenekarban ezzel a zenével. Ki hogy? Árendás Péter, önnek mi volt, vagy hát neked mi volt az a nagyon meghatározó élmény, ami azt mondta, hogy jó, akkor népzene lesz ebből.
1: Igen, hát azt mondhatom, hogy igazándiból a zenekar minden egyes tagjának van egy saját története és egy saját útja. Van, aki kifejezetten népzenei közegből jött, akár népzenekutató édesapja volt Attilának, akár a Andrisnak az édesapja szintén egy neves koreográfus, de például mi a bandival a komoly zene, hogy mondjam, területéről jöttünk, tehát zongorázni tanultunk fiatalon, bandi néptánc együttesben is táncolt, én pedig középis iskolás koromban, gyakorlatilag az Óbudai Népzene iskolába kerülve találkoztam először a hangszeres népzenével, és hát ott ragadott meg, és aztán utána egy életre elköteleződtem emellett.
0: A felkonferálásban is azt mondtam, hogy ti még találkozhattatok olyan zenészmesterekkel, akik meghatározóak, tehát nem csak az eredeti felvétel állt rendelkezésre ahhoz, hogy megérezzétek ennek a zenének az erejét, a lüktetését, a lendületét. Kik azok a mesterek, akikre mondjuk a legszívesebben emlékeztek? A magyar palackai zenészeket, a Kodoba családot, az biztos, hogy elsőként fogjátok emlegetni.
1: Így van. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon fontos része a mi életünknek, azok a találkozások, amikor ezekkel az emberekkel mi tudtunk találkozni. Ugye, ha az ember csak a hangfelvételeket hallgatja, az gyakorlatilag egy zenei adat, de nem látjuk mögötte az embert, nekünk viszont akikkel lehetőségünk volt még találkozni, beszélgetni, együtt muzsikálni, egyáltalán látni azt a környezetet, amiben ők éltek, ahol ez a zene élt és működött. Ez egy olyan, hogy mondjam, sokkoló élmény volt, most a szó jó értelemében mondom, ami gyakorlatilag újra és újra előjön a bennünk, amikor ezt a zenét játszunk. Valóban mezőségen nagyon sokat jártunk, tehát nagyon sok személyes kapcsolódásunk van, akár a magyar palackai muzsikusokkal, akár a székiekkel, magyar szlovátiakkal, de emellett azért más vidékeken is megfordultunk, Kalotaszektől Gyimesig bezárólag, említhetném itt a kiváló zenészeket, és hát ha nem csak Erdélyről beszélünk, akkor a Szatmár vidéke, ahol szintén többször jártunk, ami mellett szintén elköteleződtünk, de például Gergő ugye hosszú éveken keresztül nagyon sok felvidéki muzsikát is játszott, hiszen ugye sokat járt oda zenélni, úgyhogy ilyen módon a zenekar repertoárjában például a gömöri vagy más felvidéki zenék is részben megérkeztek.
0: Hogy alakítottátok meg a zenekart? A fiatalos lendület az elvisz egy jó darabig mindenkit, de hát akkor aztán csak el kell kezdeni nagyon komolyan dolgozni. Mikor vált ez tudatossá, hogy akkor mi most Tükrös zenekar, táborokat fogunk csinálni, mert hogy nagyon sokáig volt családos táborotok, tanítani fogunk, lemezeket kiadni, szóval, hogy ez egy komoly, nem szervezet, hanem hát banda. Mert hogy ez azért fontos, hogy ez egy zenekari társaság, együtt muzsikáltok, amivel nagyon sok minden más is együtt jár.
1: Hát igen, erről most órákon keresztül lehetne mesélni. Igazándiból nekem az Attilával az első találkozásom az a 80-as évek közepén az akkori legjobban menő budapesti táncházban, az Almási téri Téka táncházban történt. Mi ott összebarátkoztunk, mint két azonos korú fiatal, ugye ő akkor már ügyesen hegedült, én igazándiból akkor ismerkedtem még a népzenével és a népi kontrázással, és azt mondhatom talán, hogy nem volt az első pillanattól egy ilyen nagyon konkrét, látható stratégiánk, hogy na most akkor lépésről lépésre, hogyan építünk fel egy 38 éve működő zenekar, egyáltalán nem láttuk ezt így előre. Azt tudtuk mind a ketten, hogy nagyon-nagyon szeretjük ezt a zenét, és ezt csinálni szeretnénk. Ugye nem is volt akkor még egy csomó olyan lehetőség, mint ami manapság van, nem létezett hagyományok háza, nem voltak ilyen könnyen elérhetőek az eredeti gyűjtések. Mi azt tudtuk, hogy mi ezen foglalkozni szeretnénk, zenélni szeretnénk, együtt szeretnénk zenélni. Nagyon hamar ugye a Bandival is megismerkedtünk, így a Martonvásári Táncegyüttes révén, és aztán utána szépen így kialakult ez a csapat, kezdetben Langer Zoli volt a bőgősünk, ugye őt váltotta aztán András, Gergő is egész fiatalon össze, gyakorlatilag barátságként indult, látszott, hogy az érdeklődési körünk ugyanaz, és aztán ilyen módon ugyanezt gondoljuk erről a zenéről, szerintem ez egy nagyon fontos momentum. Elkezdtük ezt csinálni, aztán utána ezek így jönnek, nyilván adja magát, hogy akkor az ember egy lemezt csinál előbb-utóbb, adja magát, hogy aztán ezt a tudását szeretné átadni, átörökíteni, adta magát, hogy mi is ugye téka táborokban nőttünk föl, hogy akkor saját tábort csináljunk mi is, szóval így egyik lépésről jött a másik, és aztán remélem, azt mondhatom, hogy a mai napig is csak olyan dolgokat csinálunk így a zenekarral, amiben mind az ötten maradéktalanul hiszünk, és amit mi helyesnek tartunk.
0: Táncházatok, rendszeres táncházatok volt nektek, saját tükrös táncház?
1: Volt több is, például a Molnár utcában, a szombati Molnár utcai táncházakban, ugye Ötvös Györgyi, aki szervezte, ő vezette be, hogy a második emeleten folyt a Kalamajka együttessel a táncház, és a negyedik emeleten meg legyen fókocsma, 90-es évek elején például mi rendszeresen ott szombatonként a fókocsma részt mi vállaltuk.
0: Bocsánat, hogy a szabadba vágok, ugye ez egy belvárosi épület, tehát én nem tudom, hogy hány emelet, rengeteg emelet volt.
1: Igen.
0: És valahogy este 11 körül kezdődött fönt a negyedik emeleten ez a bizonyos buli, ami aztán reggelig tartott mindig.
1: Hát igen, ugye maga a táncház kötött része a gyerektáncházzal délután 5-től, az esti tánctanítással este 7-től, ezek voltak a második emeleten, amik a házigazda zenekar a Kalamajka csinált, és aztán a 11 óra körül pedig indult. Persze már hamarabb összegyűltek az emberek, és aztán utána ott elkezdődött a zene, és hogy ne ilyen spontán legyen, hanem legyen ott mindig biztosan zenekar, ezért minket keresett meg a Györgyi, de például amikor a Fonóbudai Zeneház megalakult, 1995-től működött, akkor nekünk ott hosszú éveken keresztül voltak szerdánként klubjaink felváltva az Ökrös zenekarral, pont azokban az években, amikor az utolsóra gyűjtések folytak, és ott minden héten más-más zenekar volt a fonóban, ez gyakorlatilag mindig a szerdai fonós tükrös vagy ökrös táncházzal kombinálva volt, aztán utána a Hagyományok házában is, amikor elindult, akkor ott is voltak táncházaink rendszeresen, szóval sokfele.
0: Köszönöm szépen, visszaengedlek a hangszeredhez, és a következő összeállításban pedig magyar, palackai és gyimes középloki dallamokat hallhatunk a Tükrös Együttes előadásában.

0: Szatmári és Hortobágyi dallamokat hallhattak stúdiónk vendége a Tükrös zenekar előadásában, és most megkérem megint Árendás Pétert, hogy pár mondatot azért beszéljünk még arról, hogy mik a zenekar tervei, mert hogy úgy tudom, valami azért most már lassan készülőben van, ha el nem készült már.
1: Hát igen, ha valaki figyelemmel kísér a Tükrös zenekar, immár 38 éves történetét, láthatja, hogy mi nem azok a, nem az a formáció vagyunk, akik évente új és új lemezzel jelentkezünk. A legutóbbi lemezünk az is 2015-ben látott napvilágot, Erdők, Vizek zenéje címmel. Ez nálunk úgy van tulajdonképpen, hogy telnek az évek, jönnek ötletek, elkezdünk gondolkodni, dolgozni rajta, valamit elvetünk, aztán valamit megragadunk, azt sokat formáljuk, tiszoljuk, dallamokat cserélünk, gyakoroljuk, megpróbáljuk olyan szintre fölhozni azt, hogy minél inkább közelítsen ahhoz az általunk elvárt szinthez, amit a falusi zenészektől is tapasztaltunk. Úgyhogy most a finishben van, ha mondhatom így csúnya kifejezéssel, az új Tükrös lemez debütálása, amit egyébként már a közönség előtt többször is eljátszottunk és bemutattunk, és a mai adásunkban is több összeállítás is hallható erről az új lemezről, melynek a címe Archív. A cím pedig azt akarja, hogy egy kicsit szakítottunk a korábbi hagyománnyal olyan szempontból, hogy nem csak azokat a gyűjtéseket, azokat a dialektusokat, falvakat vettük sorra, amelyekkel korábban nekünk is sok személyes kötődésünk volt, hanem egy kicsit visszanyúltunk a régebbi időszakra, és olyan felvételeket, olyan gyűjtéseket is keresgéltünk, ahol vagy nem teljes zenekar van, tehát fonográf felvételekről, ahol csak egy hegedűs játszik, vagy akár olyan is van például a kibidi összeállításunk, amely Seprűdi János bár 1903 és 8 között készítettő fonográf felvételeket, de azok elvesztek, és annak a kottázata alapján rekonstruáltuk ott a zenekari hangzást, tehát több ilyen összeállítás is van, bár például az imént elhangzott Magyar Palatkai és Gyimesi összeállítás is szerepel ezen a lemezen, tehát nem csak ilyen régi, úgymond archív felvételeket rekonstruáltunk, de ilyenekből azért most több is van az új lemezen. Nagyon izgalmasnak találtuk egyébként ezt a fajta munkát, így kicsit kinyílik a repertoár, hiszen már nem csak azokkal az anyagokkal dolgozunk, amikről komplett jó minőségű zenekari felvételek vannak, vagy gyűjtések vannak, hanem ilyen módon akár az énekes, akár a töredék felvételeket is megpróbáljuk újra életre kelteni. Hát ez ennek a lemeznek, az új lemeznek a koncepciója, és hát bízunk benne, hogy most már csak hetekbe telik, hogy aztán elérhetővé, kézzelfoghatóvá is legyen.
0: Ezt egy-egy ilyen rekonstrukciót megcsinálni, vagy összeállítást készíteni egy-egy ilyen akár töredékes zenéből, az azt jelenti, hogy előtte szinte tökéletesen ismerni kell az adott vidék zenéjét, a stílust.
1: Hát igen, pontosan így van. Tehát itt szó nincs arról, hogy mi bármilyen módon ezt áthangszerelnénk, vagy átharmonizálnánk. Tehát a zenéhez, a népzenéhez való hozzáállásunk az mit sem változott. Mindösszesen arról van szó, hogy a gyűjtésen ott nincs mondjuk az a brácsa vagy bőgő szólam, viszont, hogy mondjam, ismervén annak a kistálynak a zenéjét és a játék stílusát, előadói stílusát, harmonizálás módját, a táncoknak a kontraritmusait, ezekből merítünk. Szóval ez igazándiból egy nehezebb rész, mert amikor ott van a százsávási zenekarról a kiváló felvétel, és minden hangszeres maximálisan, hogy mondjam.
0: Sőt, még videófelvétel is, persze, igen. Film is van hozzá, tehát akkor
1: meg lehet tanulni. Itt viszont ugye nagyon komoly stílus ismeret szükség ahhoz, hogy ebből hitelesen tudjunk zenét összeállítani.
0: Még egy utolsó kérdés, és aztán elengedlek téged, mert hogy egy küküllőmenti összeállítás zárja majd a koncertet. Mi a jó ebben a zenében?
1: Hát,
0: de csak röviden.
1: Jó, tehát minden zenéről el lehet mondani. Itt igazándiból, itt is azt tudom mondani, ami általános. Tehát egy olyan zenekari összeszokottság, egy olyan fajta együtt lélegzés, amellyel előadják ezeket a szép régi dallamokat. Ugye küküllőmentéről leginkább a százsávási zenét szokták muzsikálni a táncházzenészek. Mi jelen esetben az Ádámosi zenekar repertoárjából raktuk ezt össze, akik egyébként a 1980-as, 90-es években még aktívan zenéltek Dicsőszentmárton és környékén, hegedű, brácsa, cimbalom, bőgő felállással, régies játékstílusban, duros harmonizálással, szép régi dallamokkal, és ahogy az a zenekar, Kozák József és zenekar együtt szól, hát ez minket nagyon megragadott.
0: Remélem, sikerül ezt a hangulatot átadni élő stúdió koncertünkön, melynek vendége a Tükrös zenekar, és még mielőtt fölcsendülnének ezek a bizonyos Ádámosi dal,

Hadd soroljam föl a zenekar tagjainak nevét. A két prímás, Halmos Attila és Koncz Gergő, a kontrások, Árendás Péter, Léber Endre, aki cimbalmon is játszik, a bőgős pedig nem más, mint Lelkes András.

0: Kedves hallgatóink, Táncházban című műsorunkban az idén 40 éves fennállását ünneplő Tükrös Zenekar Dankó Rádióbeli stúdió koncertjét hallották. A csatornánk népzenei díjával kitüntetett Tükrös Zenekar 2024. novemberében volt vendégünk. S ahogy műsorunk bevezetőjében már mondtam, tartsanak velünk jövő szombaton délelőtt 10 óra 4 perctől, mikor új élő népzenei stúdió koncerttel várjuk Önöket. Vendégünk az 50 éve muzsikáló Horváth László vezette Kóló zenekar lesz. Munkatársaim Sztrányóczki Imre gyártásvezető, a hangmérnök Gyurmán Gábor nevében is megköszönve figyelmüket elbúcsúzom Önöktől. Az adás szerkesztő műsorvezetőjét, Vasvári Anna Máriát hallották.
1: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT készítette.
2: A pontos idő 21 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
3: Molly Tuttle felvételével indulunk, a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják, hamarosan pedig a hét előadójával folytatjuk, Robi Lakatossal, ugye a lengyel Gang Tangóval közösen készített egy kitűnő anyagot, Robi Lakatos volt a stúdiónk vendége, arról beszélgettünk vele, hogy a zenekarában korábban már történt a hangszerek terén meglepő változtatás, a gitár és a zongora beemelésével. Ezúttal érkeztek-e a tangó szempontjából meglepő hangszerek? Erről beszél majd nem sokára Robi Lakatos. Aztán az elmúlt 5 esztendőből is érkezik 5 magyar világzene. Itt lesz az 5. évszak, a Pazo, a Pannonia All Stars Ska Orchestra, László Evelin és Büti Szilárd, a Los Gringos, valamint Laposa Júlcsi and the Band is érkezik majd. Érdemes tehát velünk maradni a népek dalaival, világzenei válogatásunkkal, ahol elsőként az USA-ból jön Molly Tuttle.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A hét előadójával folytatjuk, Robi Lakatossal, aki 2024-ben a lengyel Gangtangó zenekarral jelentetett meg egy albumot. Erről fogunk hamarosan meghallgatni egy dalt. Stúdiónk vendége volt a művész, akinek zenekarában korábban már történt hangszerek terén meglepő változtatás a gitár és a zongora beemelésével. Ezúttal érkeztek-e a tangó szempontjából meglepő hangszerek? Ezt kérdeztük tőle.
1: Itt nem kellett behozni, mert ugye a tangó zenekarnak, hát ugyan ő bandoneon van, tehát ez már eleve tipikus tangó hangszer, de ugyanúgy ő náluk is zongora, gitár, hegedű, nagybőgő van, tehát ez egy majdnem, hogy ugyanaz, mint az én zenekarom, csak azzal a különbséggel, hogy cimbalom nincsen, viszont van bandoneon, ami csodálatosan szól.
0: Robi Lakatost hallották, most pedig a lengyel Gangtangó zenekarral együttműködve érkezik egy felvétel 2024-es lemezükről, itt a Népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

Tankó Rádió népek dalai. Afrikai dallamokkal, ír muzsikával, latin dalokkal, balkáni ritmusokkal, roma zenével, hazai sikerekkel. Népek dalai. A Tankó Rádió világ.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk szól. Az elmúlt öt esztendőből válogattunk öt magyar világzenét. Az ötödik évszak zenekar következik mindjárt az első helyen. Rövid idő alatt a hazai világzenei élet egyik legizgalmasabb új formációjává vált. Ne rejtsd el című bemutatkozó albumok elnyerte az év hazai világ és népzenei lemezének járó Fonogram díjat, majd felkerült a World Music Charts Europe legjobb 20 albuma közé is. A zenekart egyébként Csóri Sándor Sündi vezeti, aki szerint a siker nem cél, hanem eszköz. A valódi értéket pedig maga az alkotás jelenti. Az ötödik évszak a magyar népzenét biztos kiinduló pontnak tekinti, de nem másolni szeretné a hagyományt, hanem új hangzásokkal és szabad zenei gondolkodással formálja tovább. A közös munkában legalább olyan fontos a bizalom és az emberi kapcsolat, mint a hangszeres tudás. Hiszen, ahogy Sündi fogalmaz, akkor derül ki igazán, lehet-e együtt zenélni valakivel, amikor a hosszú turnéutakon is figyelnek egymásra. Jön tehát az ötödik évszak és a Csendes Csodák, utána pedig a Sejbúza című felvétel a Pazótól, a Pannonia All Stars Ska Orchestra is érkezik, tehát Már nem szédülök, László Evelin és Bődi Szilárd felvételének címe, amely hamarosan érkezik, tehát itt lesz a bolíviai tradicionális dallamok feldolgozásáról ismert Los Gringos is, a sor végén pedig Lapos a Julcsi and the Band, Nem járok én sírva. Mindez tehát a következő percekben itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

mégis szereti a varázslatot, amikor nem egyedül zenél. Van például egy triója, amelynek tagja még Szófia, aki 6 éves kora óta hegedül. Gyerekkorában klasszikus zenei oktatásból indult, majd tinédzserként a hip-hop és a rock felé kirándult, majd hazatért a folk zenéhez. A harmadik tag Carlos észszületésű, és még újonc a tradicionális zenék világában, de gitárjátéka lenyűgöző. Ahogyan írtak Hardin Dore triójáról, a két tehetséges lélekkel összefogva, Hardin szerzeményei színes és melankólikus univerzummá formálódnak. Ilyennek látja Észországot egy flamand környezetben felnőtt srác. Megmutatjuk most, milyen zenét csinálnak. A dal címe magyarul annyit jelent, Éjszakai keringő. Ők jönnek tehát itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: Ez a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk. 10 óra van, tehát még 2 órán keresztül megszakítások nélkül jönnek a világzenék. Hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 22 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Nadal Shazly Egyiptomból indítja ezt az órát. Jó estét kívánok! A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban. Hamarosan a hét előadójával, aki egy magyar művész, Robi Lakatos. A Gang Tangóval, egy lengyel csapattal készítettek egy kitűnő tangóalbumot. Ennek kapcsán hívtuk meg stúdiónkba, és beszélgettünk vele arról, hogy pályája során több műfaj felé is elkalandozott, akár egy teljes lemez erejéig is. A tangó mellett melyik volt az, amelyre szívesen emlékszik vissza? Hamarosan halljuk majd a válaszát is, és persze a lengyel Gang Tangóval közös felvételt is meghallgatunk tőle. Jön tehát a hét előadója, Robi Lakatos, nem sokára, de az elmúlt 5 esztendőből is átnyújtunk önöknek egy válogatást, ugyanis 5 magyar világzene jön majd. Elmegyek címmel, Stenkes Kapitány és Krámli Kinga közöse érkezik elsőként, aztán jön a Magyar Rapszódi projekt, itt lesz a Haldomos és a Hulajdusza, a Felvidéki Jazzland és a Vígad felvétele is. Érdemes tehát velünk maradni ebben az órában is, itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai, világzenei válogatásunk.

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei magazinunkat hallgatják. A hét előadójával folytatjuk, Robi Lakatossal, aki egy varázslatos tangóalbumot készített a lengyel Gang Tangó zenekarral még 2024-ben. Amikor a stúdiónk vendége volt, akkor feltettük neki a következő kérdést. Pályája során ugye több műfaj felé is elkalandozott, akár egy teljes lemez erejéig. A tangó mellett melyik volt az, amelyre szívesen emlékszik vissza?
1: Azért nagyon sok stíluson már túl vagyok, tehát azért általában így, amikor ugye a lemezeimet felveszem, az általában mindegyik más stílus. Tehát azért megvan nekem a Klezmer Karma lemezem is, ugye, ami a Liszt Ferenc Kamara zenekarral vettem fel, még annak idején itt Budapesten, és ez egy teljes klezmer zene, ami ugyanúgy nagyon-nagyon érdekes, és ugyanúgy bele vannak csempészve nagyon sok minden dolog. Gyönyörű zene különben, nagyon szeretem a klezmer zenét, és ugyanúgy megvan például indiai lemezem is, amit Indiába vettem föl.
0: Robi Lakatost hallották, és már is itt van a 2024-es Gang Tangóval közösen készített lemez egyik felvétele. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják a Dankó Rádióban.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalai világzenei válogatásunk. Az elmúlt 5 esztendőből jön most 5 magyar világzene. Kreml Kinga kezdi a sort. Sokan a Napra zenekar hangjaként ismerhetik. Az együttessel 10 év alatt bejárták a hazai koncertszínpadokat és a környező országokat. Felléptek Párizsban a zeneünnepén. A Jaj, a világ című album pedig 2008-ban fonogram díjat kapott. Kinga számára a Napra közös alkotói műhely volt, amelyben minden zenész saját személyiségével és zenei tapasztalatával formálta az együttes hangzását, miközben szólóban is kereste a saját útját. Életének egy nehéz időszakában nyilvánosan beszélt Kinga súlyos betegségéről és az elviselhetetlen fájdalmakról is, hogy felhívja a figyelmet a betegséggel élő nők helyzetére, és a hosszú műtéti várólistákra. Hangja a Stenkes kapitány által jegyzett projektben is megszólal, amely hagyományos népzenei jellemeket kapcsol össze modern elektronikus hangzással. Most ebből a zenei találkozásból hallgatunk meg egy felvételt Kreml Kinga közreműködésével. Jön tehát Stenkes kapitány és Kreml Kinga Elmegyek című felvételüket hallgatjuk. Aztán a Magyar Rapszódi projekt felvételével folytatjuk. Jön a Haldamas és a Hulajdusza Sír a kis galambon. Itt lesz a Felvidéki Jazzland és a Kicsikém című felvétel. A sor végén pedig egy fiatal zenekar, a Vígad muzsikáját hallgatjuk. Itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

a Dankó Rádiót hallgatják, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat. Horvátországba ugrunk a következő zenével. Az Arbanasi egy albán eredetű közösség a horvátországi Zadar régióban. Nevük régies módja annak, ahogy horvátul az albánokat nevezik, illetve a régió első Arbanasi településének helyneve, amely ma Zadar külvárosa. Ezt azért fontos tudni, mert Csalogány címmel Dina Busic, etnomuzikológus és Melitta Ivković zeneszerző közös projektet indított, amelynek egy öttagú zenekar lett az eredménye. Ők azt a célt tűzték ki, hogy bemutassák ennek a zadari kis közösségnek a zenéjét. A formáció neve Dina mellett az archaikus arbanasi dialektusú dologban találkozhatunk albán, olasz és horvát elemekkel. Egyes dallamokkal egészen a 18. század elejére nyúltak vissza. Az UNESCO szerint ma Európa legveszélyeztetettebb dallamait őrizték így meg a feldolgozásaikkal. Az albumot bár 2018-ban rögzítették a horvátországi Zlarin szigetén található Mária mennybe menetele templomban, jóval később adták csak ki. A Csalogány című lemezről egy akadémikus azt írta, magában hordozza a Balkán nagyon távoli visszhangjait, a két világháború közötti olasz dallamok szellemét, az altató dalok ritmusait, a szertartásos énekek hangulatát, azon a napon, amikor a közösség védőszentjét ünnepli. És természetesen szól az örökségről is. Ők jönnek a Dinamel Horvátországból itt, a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban, világzenei válogatásunkban.

népek dalai, a Dankó Rádió világzenei magazinja. Utazás a föld körül kiváló világzenékkel. Népek dalai minden este 9-től a Dankó Rádióban.

0: Még egy órán keresztül szólnak a világzenék itt a Dankó Rádióban. A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. 11 óra van, hamarosan folytatjuk.
1: A pontos idő 23 óra. Népek dalai. A Dankó Rádió világzenei magazinja. A műsorvezető Popovics László.
0: Jó estét kívánok! A népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják hamarosan a hét előadójával, aki egy törkis tangót játszik nekünk. Robi Lakatosról van szó, és a lengyel Gang Tangó zenekarról. Nagyon sokféle tangó hallható egyébként azon a lemezen, amelyet együtt készítettek el, a szlávtól az argentinon át a már említett törökig. Utóbbinak mi a különlegessége? Erről kérdeztük Robi Lakatost, hamarosan halljuk majd válaszát. Aztán pedig ugye az elmúlt öt esztendőből jön majd öt magyar világzene, hiszen egy válogatást nyújtunk át önöknek. Holdal a nap, Kerekes Band és a Dalinda viszonylag új felvétele, az Álomszőtt jön majd. Az Űrös Banda is itt lesz. Csöndörgő Chris Potterrel közösen érkezik, és Csinszka muzsikáját is hallgatjuk majd. Itt továbbra is a Népek Dalai, világzenei magazinunk a Dankó Rádióban. Tartsanak velünk!

0: Itt a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják Robi Lakatossal, a hét előadójával, aki 2024-ben egy kitűnő lengyel zenekarra, a Gang Tangóval készített egy közös tangólemezt. Ugye nagyon sokféle tangó hallható ezen a lemezen, a szlávtól az argentinon át a törökig, utóbbinak mi a különlegessége? Ezt kérdeztük tőle.
1: A török az azért érdekes, mert ott teljesen például egy olyan játékot találtam, hogy lehangoltam a hegedűt. Tehát abban a formában, hogy a törökök hangolják, tehát a török hegedűsök, hogy játszanak, és ez egy teljes más hangzást ad. Tehát rögtön meg lehet ismerni, hogy ez tényleg ez egy teljesen törökös hangzás ez az egész, és ebben ez a tehát az improvizációt így játszom benne végig, hogy lehangolt hegedűvel.
0: Akkor hallgassuk is meg a török tangót. Robi Lakatos és a Gang Tangó zenekar érkezik itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.

0: itt továbbra is a Dankó Rádió, benne pedig a népek dalait, világzenei válogatásunkat hallgatják. A következő percekben az elmúlt 5 esztendőből válogatunk 5 magyar felvételt. A Holdalanap zenekar következik elsőként, amely a magyar, a roma és a balkáni zenei hagyományokat flamenkóval és latin-amerikai hatásokkal kapcsolja össze. Az együttes alapítója Gulyás Anna gyerekkorában Brazíliában, Peruban és Mozambikban is élt, később pedig itthon magyar népzenét tanult. Ezek az egymástól távoli zenei élmények természetes módon épültek be saját dalaiba. A Holdalanap azonban nem népzenei idézeteket illeszt egymás mellé, hanem a különböző hagyományok ritmusából, hangulatából és gondolkodásmódjából merít. A zenekar tagjai mindannyian hozzáteszik ehhez saját kulturális hátterüket. A perui gitáros Alex Torres a flamenco és a latin-amerikai zenevilágát hozza magával, még a roma hagyomány jelenlétét korábban Lakatos Mónika, majd Balogh Gusztáv erősítette. Közös játékukban a magyar népzenei gyökerek és a sok felől érkező zenei tapasztalatok szabadon formálódnak tovább. Most ebből a sokszínű és mégis egységes zenei világból hallgatunk meg egy felvételt. Jön tehát a Holdalanap itt a Dankó Rádióban. Aztán pedig egy gyönyörű dal a Kerekes Band és a Dalinda előadásában, az Álom szőtte című felvétel. Utána jön a Zűrös Banda, majd a Söndörgő és Chris Potter közös felvételét játsszuk. A sor végén pedig a Csinszka muzsikája jön, a Hibrid című dal. Itt a Dankó Rádióban, a népek dalaiban, világzenei válogatásunkban.
1: Hay una puerta en el tiempo, donde un momento es eterno.

Itt a Dankó Rádió, benne pedig a Népek Dalai világzenei magazinunk. Most egy különleges francia-amerikai énekesnő dalával folytatjuk. Madeleine Peru érkezik, aki Európa és Amerika szívét is meghódította. 1974-ben született az Egyesült Államokban, de szülei válása után tinédzserként édesanyjával Franciaországba költözött. Itt kezdett el énekelgetni, majd mindössze 22 évesen elkészítette Dreamland című első lemezét, ami azonnal berobbant. Ezzel egy csapásra a nemzetközi jazz élet meghatározó alakjává vált. Zenéjében büszkén vállalja a jazz gyökereit. Hangját gyakran Billie Holidayhez hasonlítják, de Ray Charles és a nagy francia chanson énekesek is hatottak rá. Éneke fátyolos, mégis szenvedélyesen izzó. Egyedülálló hangszíne, tele van mélységgel, fájdalommal és szépséggel. Öljön most Madeleine Peru itt a Dankó Rádióban, a Népek Dalaiban világzenei magazinunk.

Hamarosan éjfél, közeledünk mi is műsorunk végéhez a Dankó Rádióban, a Népek Dalai Világzenei Magazin szólt. Reméljük, hogy az elmúlt órákban bemutatott dallamok elvarázsolták önöket és gazdagították az estéjüket. Köszönjük, hogy velünk tartottak és együtt fedeztük fel a világ különböző zenei kincseit. Szabó Tamás volt a zenei szerkesztő, a szerkesztő műsorvezető pedig Popovics László. Jó éjszakát kívánunk mindenkinek, pihenjenek jól, és találkozunk holnap este 9 órától ismét itt a Dankó Rádióban. Ez volt tehát a Népek Dalai. Viszont hallásra!

egy kicsi házba a domb tetején. Oda édes ott légy enyém, itt van a május és itt van a nyár.

hátsó, ha az est betakar. Vár az a kislak a domb tetején, vele oda édes szeres mellé. Éljen az élet és szengjen a dal, jöjjön a csók, ha az est betakar. Vár az a kislak a

0: nagy sok, ha az estbe takar, vár az a kis lak a domb tetején, gyere oda, édes, szeres belém!
1: Dankó Rádió. Egy újabb emlékezetes pillanat a Dankó Klub koncertekről, most a Magyar Zene Rádiójában.

0: Szabaj! Köszönöm, hogy próbáljunk, nem tudják.
1: Dankó Rádió. Rába Szent Andráson FM 105,2. A Magyar Zene Rádiója.

0: Színes zenei kínálat a Dankó Rádióban. Magyar nóták.
1: A kanyargó tiszaparitján, ott születtem.
0: Népzenék.

0: öreg zöld dallamok.
1: Mindenkinek van egy álma, az enyém te lettél.
0: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

Rádió. Keszthelyen FM 104,3. A Magyar Zene Rádiója.

0: hogy szeretünk, ne lett volna 11. Az sem volt, az sem lesz, hogy te engem édes rózsám leszes. 10 meg 1, az 11, de közülük egyedül csak te kell lesz. Csak te szeress, csak te csókolj engemet, fene a többi egyemek. Sosem volt, sosem lesz, hogy szeretőm ne lett volna 11. Csak te csókolj, csak te szeress engemet, fene a többit egyemek. Sosem volt, sosem lesz, hogy te engem édes rózsám leszeles.
1: Az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme kék. Lám az enyém sötét kék, se vagyok a babámnak elég szép. Az a szép, az a szép,

σε μένει. Άζασι, άζασι, ακινέκο σε μεκεί, ακινέκο σε μένει.

0: A pontos idő 1 óra. 20 csak prímás. Nótacsokor a Dankó Rádióban. A mikrofonnál Morvai Noémi.
1: Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! A Magyar Zene Rádiójának 20 csak prímása már is kezdődik. Tartsanak velünk a következő 1 órában is, ha tehetik. Azt mondják, hogy tavasz nyílik. Ez a címe Sándor Jenő és Szene Sándor hamarosan hallható nótájának, melyet ezúttal Jenei Gábor énekel el nekünk, akinek Balázs Tamás zenekara muzsikál. A felvétel 2022. márciusában készült a Dankó Rádió Jó ebédhez szól a nóta című műsorában. Utána archív felvételről Blaha Lujza hangjában gyönyörködhetünk. A művésznőnek ifjabb Berkes Béla zenekara játszik. Végigmentem az Ormódi temetőn és Vékony deszka kerítés címmel. Tartsanak velünk!

folytatásban, itt a Dankó Rádió Húscsak Prémásában egy olyan felvételt hallgathatunk, amelyen több Dankó Rádiós díjazottat is vélhetünk felfedezni. Például Bokor Jánost, aki 2023-ban életműdíjas lett, Hatvani Kisgyöngyit, aki szintén ebben az évben Magyar Nóta díjat vehetett át, illetve ifjabb Sárközi Lajost, aki ugyancsak 2023-ban cigányzenei díjas lett. De énekel Kállai Bori is, aki operett előadói díjat vehetett át. 100 forintnak 50 a fele, ez a dal szól hamarosan, Volli István szerzeménye. Majd Nádasdy László elénekli a Jössz-te még az én utcámba című frist. Hankó József és zenekara muzsikál majd hozzá.

AI attack.

titeket, szombaton vasárnap. De télen nagy a hó, nyáron nagy a sár. Bolond, aki télen nyáron ti hozzátok jár. Mert jöztem még az én utcámba, pénteken, szombaton vasárnap. De télen nagy a hó, nyáron nagy a sár. Bolond, aki télen nyáron ti hozzátok jár.

csárda. Dankó klubos koncertfelvételeinkből válogatunk a folytatásban, szám szerint hármat játszunk önöknek. Egy karcagit, egy devecserit, majd egy erdélyit, 2016 júliusának legelején Csíkszeredában és Kézdivásárhelyen vendégeskedtünk. Velünk volt Lakatos Miklós zenekara, és színpadra lépett többek között Dócs Péter is. Hat nap óta szól a Nóta címmel, nem sokára a művészektől Angyal Armand és Adorján Sándor frissét hallhatjuk. Budai Beatrix ezt megelőzően Danyi Lőrinc együttesének kíséretével énekel, Rámás Csizmát visel a babám, de még ezt a dalt is megelőzi egy, méghozzá egy hallgató, Nádor József és Magyarádi Jenő szerzeménye, Kár valakit visszahívni hazug szóval. Tordai Zoltánné zenekara már is Sánta Zsoltnak muzsikál.

0: piaciuta da volt.
1: Rögzült dallamok.
2: És kívánok még nagyon sok boldog névnapot.
1: Ilyen színes a Dankó Rádió, a magyar zene rádiója.

0: mi házunk is rászállott hója. Addig-addig fülöttünk a tóba, mi házunkra is rászállott hója.
1: Gólya, gólya, hosszú lábú gólya, Murgács Kálmán és Bagdi István dala szólt 1989-ből, Kalcagi Nagy Zoltán és Déki Lakatos Sándor zenekarának jóvoltából. Huscsak Prímásunkat egy hallgatóval folytatjuk. A Dankó Rádió cigányzenei díját 2025-ben Szalai Antal Prímás vehette át. Nem sokára ő zenél együttesével, Szőlős Jemesének, Hiányzik valaki ebből az utcából. Majd Szántó Ferenc és B. Bató Anna csárdása hangzik el, Háborog a Balaton, Kis Károlynak majd Lakatos Antalék játszanak.

Most csak prímásunk felénél járunk, ami azt jelenti, hogy még egy fél órán keresztül velünk tarthatnak. Itt a Dankó Rádió Húst csak prímásában annyi mindent kitaláltak, ez a nóta szól hamarosan, Horváth Zoltán és Z. Horváth Gyula csárdása. A 100 tagú Budapest cigány zenekar szólistái Szentendrei Klárának játszanak. Ifjabb Berki Béláék ezt követően Várnai Adrien kíséreteként muzsikálnak Erkelelek és Marcali Frigyes frissében Rengő Ringó Nát címmel. Majd Hadikó Bester nótáját Morzsa Oszkár játsza el.

original group. You could have

shape.

folytatásban hallhatjuk még Szász Katit, Farkas Rozikát, Pere Jánost és Gáti Pált is. Mihol a Gyula frissét, van nekem szeretőm egy nehány, Gáti Pál művész úr Miskolci Balogh Zoltán zenekarával adja elő. Előtte Pere János énekli el Kerti Zsigmond Lajos csárdását Hallod Zsuzsika címmel. Farkas Rozikának Bangó Jánosék játszanak, Jó ebédhez szól a nóta című műsorunkból, Jaj, de hamis a maga szeme. És ugyancsak ebből a műsorból felcsendül Dankó Pista és Lampért Géza hallgatója is, Bíró Uram, Bíró Uram. Már is Szász Katit és Lendvai Ferenc zenekarát hallgathatjuk.

you.

0: észre.
1: Húscsak prímásunkban elhangzik még az Akácos út, a Nádaházam teteje és a Nem vagyok szép, csak a szemem fekete című dal. Ez utóbbi majd Laki Péter, valamint Jónás Géza zenekarának előadásában. Az együttes élén Patai Zoltán lesz a prímás. Berkes Jánosnak Német Csicsó József zenekara muzsikál, de előtte jön egy hallgató, az Akácos út, mely olyannyira népszerű, hogy a 2023-as év magyar nótája szavazásunk nyertes dala lett. Ezúttal Káti Ferenc szerzeményét Reményi Sándor énekli, valamint Lakatos Sándor zenekara játsza el.

padluja, padluja, rázálott a vadgólya, vadgólya, es le róla, vadgólya, vadgólya, beszakad a padlója, padlója.

padlója, padlója, hemen leszakad a padlója, padlója. Ha leszakad, mi lesz vele? Hosszú orrú padlója, padlója, és le róla padlója, padlója, mert leszakad a padlója, padlója.

0: 관두고요. 패션에 로마 관두고요 관두고요 헬레서 관두고요 관두고요.
1: Ez is a Dankó Rádió.

Georges Boulanger a Románc című szerzeményével búcsúzunk a mai Hús csak prímás végén. Hamarosan ifjabb Olá Ernőt és zenekarát hallgathatjuk, de előtte én még elbúcsúzom, teszem ezt valamennyi kollégám nevében. Köszönjük, hogy velünk tartottak, kellemes időtöltést kívánok a folytatásban is, ha lehet a Dankó Rádióval. Minden jót, tartsanak velünk egy újabb Hús csak prímásban is, majd viszont hallásra.

0: Pontos idő, 2 óra. Most a Dankó Rádió tegnap esti műsorának ismétlését hallják. Táncházban. Talpon álló népzenekedvelőknek. A műsorvezető Vasvári Anna Mária.
1: Jó napot kívánok! Mai élő stúdiókoncertünk vendége a Táncház mozgalom megkerülhetetlen zenekara a Tükrös, mely megalakulása 1986 óta ma is azt tartja a legfontosabbnak, hogy zenéjük úgy szóljon, ahogy a hagyományos régi falusi bandáké. Szerencséjükre ők még találkozhattak olyan mesterekkel, kiknek zenei örökségét ma megidézik koncertünkön. Ebben segítségünkre lesz Wolf Attila, hangmérnökünk. Fogadják szeretettel a Tükrös Együttest!